A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here it go. Freedom.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Don't have to leave.

0: Next FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több feladata van a mentőknek a hőség miatt, razziába kezd a NAV. Perzselő forróság vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csak nem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadék pótlása kulcs, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta szóvévő.
2: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmak, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan nagy mennyiségű folyadékot. Ezekkel az egyszerű intézkedésekkel a panaszok általában enyhülnek, mérséklődnek.
1: A hőség miatt módosult a hétvégi kamionstopp ideje. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium közölte, részlegesen feloldják a korlátozást. Így kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben a kamionstopp az érintett járműveknek. Razziába kezd a NAV. Július 1-én fokozott ellenőrzés indul a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál. A revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak. Fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is. Kiemelten vizsgálják a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikk eredetét, a jövedéki termék forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását. 1 millió köbméter vízhez jutottak a Bodrogmenti holtágak. Az ökológiai vízpótlást a Bodrog és a Hernád folyókból végezték, jelezte az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság. A cél, hogy a holtágakba friss víz kerüljön, és ezzel segítsék a vízes élőhelyek és a vízi élővilág fennmaradását. A munka nem áll meg, zajlik a Tiszalóci Holt Tiszaág vízpótlása a Takta folyóból. Perzselő napsütésre, igazi forróságra számíthatunk majd, szinte felhő is alig lesz felettünk az égen. Az ország nagy részén gyenge mérsékelt marad a légmozgás és 35-40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A következő napokban tovább fokozódik a forróság, a legmelegebb órákban akár 40 fok feletti értékeket is mutathatnak majd a hőmérők. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz majd némi felfrissülést, többnyire 20 fok felett alakulnak a minimumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Javult Dunaújváros közbiztonsági helyzete. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Javult a Dunaújváros közbiztonsági helyzete, és kedvezőbbek lettek a közlekedésbiztonsági mutatók is. Dunaújváros önkormányzatának tájékoztatása szerint Törköly László, rendőr alezredes kapitányság vezető a testületi ülésen hangsúlyozta, a város közbiztonsága stabil és szélsőségektől mentes. A beszámoló alapján jelentősen csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Míg korábban 195 ilyen esetet vizsgáltak, addig a vizsgált időszakban már csak 119-et, ami közel 40%-os visszaesést jelent. Orosz Csaba, a Közbiztonsági Bizottság elnöke bejelentette, hogy hamarosan megkezdődhet a városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, amely tovább növelheti a lakosság biztonságérzetét, írja a Duna Online. Dunaújvárosban a Vasműúton a mozi és a kórház felüli oldalon lévő legforgalmasabb buszöblök mára már nagyon rossz állapotba kerültek. Az önkormányzat úgy határozott a balesetveszély elhárítás érdekében, 80 millió forintból felújítást hajt végre mindkét megálló esetében. Az önkormányzat a helyreállítási munkára a DBG ZRT-től kért árajánlatot, amit a közgyűlésen tárgyaltak, a képviselők pedig egyhangúan úgy döntöttek, a céggel elvégeztetik a feladatot, amelynek összege 79 millió 971 ezer forint, írja a FEOL. A top 50-es listáról most sikerült elfogni egy veszélyes székesfehérvári késelőt, aki már hosszú ideje bujkált az igazságszolgáltatás elől. A 43 éves nő, aki még 2022-ben késsel támadt kolléganőjére egy gyógyszervizsgáló laboratóriumban, a támadó az öltözőbe csalta áldozatát, bezárta az ajtót, majd gázsprével lefújta, és egy késsel nekirontott. A sértett életét és testi épségét a kollégák gyors közbelépése mentette meg a székesfehérvári késelőtől. A székesfehérvári törvényszék az elkövetőt 4 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. A mezőfalvi testvértelepülési találkozót július 26-án és 27-én rendezik a Nagyközség általános iskolájának udvarán. A pénteki első nap a hagyományoknak megfelelően a rockzenéjé volt, szombaton tartják meg a falunap és a kulturális kavalkádot. A programban lesz motoros találkozó, zumba és szenior tánc bemutató. 18.45-kor Janicsák Veca koncertje kezdődik, majd a Fehér Hold együttes Komár László emlékestjét láthatja a közönség. 22 órakor lép színpadra DJ Szalai, aki hajnali fél 2-ig biztosítja muzsikát. Kiegészítő programok, arcfestés, gyerekjátszóház, légvár, habparti és limuzin bemutató. Szomorú hírt közölt a közkedvelt Fehérvár megyei kirándulóhely. Június végétől ugyanis hónapokra bezár az Alcsúti Arborétum, a tervek szerint csak szeptemberben fog majd kinyitni a nagy közönség számára. Az Alcsúti Arborétum közösségi oldalán technikai okokra hivatkozik. Hozzátették, ebből kifolyólag a rendkívül népszerű Szent János Bogár séták az idei szezonban teljesen elmaradnak. A részletekkel kapcsolatban a későbbiekben ígértek tájékoztatást, írja a FEOL. A következő napok extrém melege miatt a tudatos és a takarékos vízhasználatra hívja fel a figyelmet a Magyar Vízi Közműszövetség. A szervezet közleményében hangsúlyozza, a szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy a vízellátás biztonságát megtartsák, ugyanakkor a tartós hőség jelentősen megterheli a rendszereket. A lakosságtól ezért azt kérik, hogy a kertek és a zöld felületek öntözéséhez lehetőség szerint ne ivóvizet használjanak. Ehelyett a furt kutakból származó vizet vagy az összegyűjtött esővizet részesítsék előnyben, és csökkentsék a locsolás gyakoriságát is. Emellett arra kérik a felhasználókat, hogy az utak, járdák pormentesítését és locsolását ne csapvízzel végezzék. Tűz ütött ki a Fél utcában, Sárosdon, délelőtt pedig Székesfehérváron, a Nagyváradi utcában dolgoztak a tűzoltók. A katasztrófavédelem közölte, tűz keletkezett egy felújítás alatt lévő épületben. A lángok a tetőszerkezet mintegy 60 négyzetméterét érintették. A helyi hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral eloltották a tüzet. A helyszínre mentő is érkezett. A helyszínről 4 nőt enyhe püstmérgezés gyanújával kórházba szállítottak, írta a FEOL az országos mentőszolgálatra hivatkozva. A szervezők és a Fejér vármegyei Lovas Sport Szövetség a közösségi oldalaikon közölték, hogy a hétvégére várható nagy kánikula miatt elmarad a június 28-ára szervezett cecei fogadhajtóverseny. A hétvégére várható extrém kánikulára tekintettel a szervezők a cecei fogadhajtóverseny halasztása mellett határoztak. A felelősségteljes döntésben a szövetség részéről is támogatták a helyi döntéshozókat, az új időpont kijelölésében igyekeznek segítséget nyújtani, olvasható a közleményben. Hagyományosan az ünnepi képviselőtestületi üléssel vette kezdetét a városnapi hétvége Bodajk közössége, ezúttal is azok előtt tisztelgett, akik munkájukkal, elhivatottságukkal és példamutatásukkal sokat tettek a település fejlődésért. A Bodajk város önkormányzatának Szekrényesi József díját idén Daru Péterné vehette át, a Winkler Mihály díjat Vörös Tamás kapta, míg a Móró Mihály díjjal 4 elismert bodajki személyiséget jutalmaztak, Körtvélyes Tivadart, Lak Pált, Nemes Károlyt és Ivanics Tamást, beszámoló a Feol portálon. Idén is kiváló minőségű a magyar görög és sárgadénye, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagy fóliás termesztésű görögdinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon, itt Fejér vármegyében is. Hozzátették, idén folytatódott a sárgadénye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnyefajtából a hazait válasszák. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig itt Fejér vármegyében is. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után, a Fejér vármegyéből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség az extrém meleg idő miatt itt Fejér vármegyében is. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a víziközmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Csökkent az étkezési búza termelőjára, a tavalyi év azonos időszakához képest Fejér vármegyében is. 13%-os a visszaesés, a tonnánkénti 69.700 forint, kisé alacsonyabb a 2024-es szintnél is, közölt az Agrárgazdasági Intézet. A többi gabonaféle, valamint az olajmagok termelőjárai éves összevetésben vegyesen alakultak, a legnagyobb drágulás az ipari napraforgómag esetében figyelhető meg. Július 12-ig lehet jelentkezni a második alkalommal megrendezett Artisius Mentor programra, amelyben a pályájuk elején járó vagy már tapasztalt és további szakmai fejlődésre vágyó dalszerzőket, szövegírókat és producereket várnak, innen Fejér vármegyéből is. A tavalyi programba közel 400 pályázat érkezett, amelyből összesen 18 fiatal dalszerző kapott mentori segítséget. A program második évadában ismét 4 kategóriában lehet megjelölni, hogy kivel dolgoznának együtt legszívesebben a jelentkezők. Végül a várható időjárásról, alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a szél, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel, kora reggelre 14 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, megkezdjük még hozzá a szombat reggelt. A legjobb zenékkel közösen szól az ébredés és a napindítás mellé, majd például Neo és a Sexy Love. Na meg Britney slágere, a Stronger. Ezzel kívánok mindenkinek kellemes rádiózást. Egészen délig együtt töltjük a mai napot.
0: Beste

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Június 27-e van szombat, a névnaposok, a Lászlók, Isten értesse őket a születésnaposok között, mert így Raúlt tudom felköszönteni. Ő egykori spanyol válogatott labdarúgó volt, és Nicole Rosberget, aki pedig a Forma 1-ben szelte a kanyarokat, őket is Isten értesse. Ezen a napon van egyébként a cukorbetegek világnapja, és a magyarországi lengyelek napja is. Jelentkezek hamarosan majd a nap témáival, például Janet Jacksonról is ejtek majd néhány szót, elárulom, hogy mivel kapcsolatban majd nem sokára, addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan Curtis és Charlie közösen, maradunk végig, na meg Néjó, ugyanis most a Sexy Love-val megyünk tovább.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai nap témáit, és a Janet Jacksonról is szó lesz. Rögtön az első órában, 7 óra után beszélgetünk róla, ugyanis most úgy néz ki, hogy visszatér a színpadra egy koncert erejéig az Egyesült Királyságban. Jönnek majd a részletek, tehát mindez 7 óra után. Aztán 8 órakor pedig Morgan Freeman jön, aki most bizony teljesen más vizekre evezik a filmipartól. A zenében lesz egy project manager, ahol nagyon fontos dolgot tűzött ki, a blues-t próbálja meg egy kicsit újra visszahozni a köztudatba, úgyhogy erről is lesz szó, és végül 9 óra után pedig a Forma 1 lesz a sportrovatban, ugyanis Mercedes dominanciával kezdődött meg az osztrák nagydíj szabad edzése, és hát, hogy a mai időmérőn van-e esélye Kimi Antonellinek és George Russellnek, egy kicsit ezt fogjuk körbejárni. No, meg természetesen hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, most egy rövid szünet, aztán a hírek után már is folytatjuk Fedele Grand és Ida Core közösével a Let Me Think About It szól majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztetett a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL Bubit jövő csütörtöktől. Azok tesztelhetnek, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérletük van, illetve akik tavaly vagy tavaly előtt MOL Bubi bérletet vásároltak. Regisztrálni hétfő reggelig lehet, a tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Extrém meleg várható itthon ezekben a napokban, hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet, emiatt mától harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy éve korábban. Az 1 millió 800-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszakára 0,5%-os csökkenést jelentett 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Idehaza csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Pósvai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte, a döntés azonnali hatállyal életbe is lépett. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és a csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Javult Dunaújváros közbiztonsági helyzete, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Javult a Dunaújváros közbiztonsági helyzete és kedvezőbbek lettek a közlekedésbiztonsági mutatók is. Dunaújváros önkormányzatának tájékoztatása szerint Törköly László, rendőr alezredes kapitányság vezető a testületi ülésen hangsúlyozta, a város közbiztonsága stabil és szélsőségektől mentes. A beszámoló alapján jelentősen csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Míg korábban 195 ilyen esetet vizsgáltak, addig a vizsgált időszakban már csak 119-et, ami közel 40%-os visszaesést jelent. Orosz Csaba, a Közbiztonsági Bizottság elnöke bejelentette, hogy hamarosan megkezdődhet a városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, amely tovább növelheti a lakosság biztonságérzetét, írja a Duna Online. A top 50-es listáról most sikerült elfogni egy veszélyes székesfehérvári késelőt, aki már hosszú ideje bujkált az igazságszolgáltatás elől. A 43 éves nő, aki még 2022-ben késsel támadt kolléganőjére egy gyógyszervizsgáló laboratóriumban, a támadó az öltözőbe csalta áldozatát, bezárta az ajtót, majd gázsprével lefújta, és egy késsel nekirontotta. Sértett életét és testi épségét a kollégák gyors közbelépése mentette meg a székesfehérvári késelőtől. A székesfehérvári törvényszék az elkövetőt 4 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. A mezőfalvi testvértelepülési találkozót július 26-án és 27-én rendezik a Nagyközség általános iskolájának udvarán. A pénteki első nap a hagyományoknak megfelelően a rockzenéjé volt, szombaton tartják meg a falunap és a kulturális kavalkádot. A programban lesz motoros találkozó, zumba és szenior tánc bemutató. 18:45-kor Janicsák Veca koncertje kezdődik, majd a Fehér Hold együttes Komár László emlékestjét láthatja a közönség. 22 órakor lép színpadra DJ Szalai, aki hajnali fél 2-ig biztosítja a muzsikát. Kiegészítő programok, arcfestés, gyerekjátszóház, légvár, habparti és limuzin bemutató. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után, a Fejér vármegyéből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. Végül a várható időjárástól, alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a szél, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel, kora reggelre 14 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, az Everlast ébresztett minket, ez volt a What It's Like, és egy picit beszéljünk a mai nap időjárásáról. Hát tombol a kánikula, és ez a hétvégén se lesz másképpen, ugyanis a mai napon 37 fokos csúcshőmérséklet várható, Budapesten egyébként 36 lesz, Pécsen 35, Dunaújvárosban 36, Szolnokon pedig 37 lesz majd.

a teteje. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább. Az ébredés és a napindítás mellé most egy nem passzoló dal jön, ugyanis Sarah Connor jön, aki visszainvitál minket az ágyba. Ez a Let's Get Back to the Bad Boy most itt a Besten. What up? It's your boy TQ still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah. Brand new

0: West Coast for life.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Friss hírek, információk, aztán folytatjuk. Jön a nap első témája, ami Janet Jacksonnal lesz kapcsolatos, ugyanis az énekesnő visszatér egy koncert erejéig a színpadra. Az Egyesült Királyságban lesz ez a koncert egyébként. Jönnek erről a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. A 90-es évek egyik kedvencét már biztos, hogy bekészítettem. A No Doubt érkezik Gwen Stefanival az élén. A Just Girl már biztos, hogy szólni fog majd 7 óra után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
1: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Javult Dunaújváros közbiztonsági helyzetek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Javult a Dunaújváros közbiztonsági helyzete és kedvezőbbek lettek a közlekedésbiztonsági mutatók is. Dunaújváros önkormányzatának tájékoztatása szerint Törköly László, rendőr alezredes kapitányság vezető a testületi ülésen hangsúlyozta, a város közbiztonsága stabil és szélsőségektől mentes. A beszámoló alapján jelentősen csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Míg korábban 195 ilyen esetet vizsgáltak, addig a vizsgált időszakban már csak 119-et, ami közel 40%-os visszaesést jelent. Orosz Csaba, a Közbiztonsági Bizottság elnöke bejelentette, hogy hamarosan megkezdődhet a városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, amely tovább növelheti a lakosság biztonságérzetét, írja a Duna Online. Dunaújvárosban a Vasmi úton a mozi és a kórház felüli oldalon lévő legforgalmasabb buszöblök mára már nagyon rossz állapotba kerültek. Az önkormányzat úgy határozott a balesetveszély elhárítás érdekében, 80 millió forintból felújítást hajt végre mindkét megálló esetében. Az önkormányzat a helyreállítási munkára a DVG ZRT-től kért árajánlatot, amit a közgyűlésen tárgyaltak. A képviselők pedig egyhangúan úgy döntöttek, a céggel elvégeztetik a feladatot, amelynek összege 79 millió 971 ezer forint, írja a FEOL. A top 50-es listáról most sikerült elfogni egy veszélyes székesfehérvári késelőt, aki már hosszú ideje bujkált az igazságszolgáltatás elől. A 43 éves nő, aki még 2022-ben késsel támadt kolléganőjére egy gyógyszervizsgáló laboratóriumban, a támadó az öltözőbe csalta áldozatát, bezárta az ajtót, majd gázsprével lefújta, és egy késsel nekirontott. A sértett életét és testi épségét a kollégák gyors közbelépése mentette meg a székesfehérvári késelőtől. A székesfehérvári törvényszék az elkövetőt 4 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után, a Fejér vármegyéből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. Végül a várható időjárástól, alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a szél, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel, kora reggelre 14 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Most már egyértelműen kimerem jelenteni, hogy 2026 a meglepetések éve, ugyanis Janet Jackson visszatér egyetlen egy koncert erejéig a színpadra. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A kezdés Shakiráé. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Június 27-e szombat van.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék egyetlen egy koncert erejéig tér vissza Janet Jackson az Egyesült Királyságba a színpadra. Májusban ünnepelte egyébként a Poppikon a 60. születésnapját, és bejelentette egyetlen brit fellépését, ami augusztus 19-én lesz, méghozzá egy királyi birtokon. Ez egyébként egy fesztivál, és kiemelt vendégek is lesznek majd Janet Jackson mellett, mint például a Soul to Soul. Ez is teljessé teszi, hogy a hip-hop és a soul dallamokról fog szólni ez az egész. Dupla az ünnep, ugyanis az énekesnő a kerek születésnapja mellett azt is megünnepli, hogy a Rhythm Nation című albuma idén bekerült a Grammy Hall of Fame gyűjteményben. És amellett nem menjünk el, hogy ezt a birtokon lévő fesztivált még nagyon nagy világsztárok színesítik majd az utána lévő napokban. Lionel Richie, Ricky Martin és Eric Clapton is színpadra fog majd lépni ezen a történelmi helyszínen, tehát Janet Jackson mellett. Nagyon kíváncsi leszek és várom majd a felvételeket, hogy meghallgathassuk az énekesnőnek a hangját, és hát egy biztos, hogy a soul és hip-hop műfajban zseniálisat alkotott Janet Jackson. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Eve és a Gangsta Lovin', na meg most a Sugababes, ez a Hole in a Head, itt a Best Time.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Gangsta Lovin és Eve. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Csak egy rövid szünet következik, aztán visszarepülünk a 90-es évekbe, a Backstreet Boys csapatának köszönhetően. Itt lesz a Larger Than Life, majd a hírek után.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Extrém meleg várható itthon ezekben a napokban, hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet, emiatt mától harmadfokú hőségviasztás lép életbe. Az országos tiszti főorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. Indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A MÁV közleménye szerint a legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 tárgyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutya és kerékpár jegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és a csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat, az euróvezethez csatlakozás feltételeit jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróvezethez csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik ehhez szükséges feltételnek sem felel meg az ország. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszakára 0,5%-os csökkenést jelentett 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL Bubit jövő csütörtöktől. Azok tesztelhetnek, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérletük van, illetve akik tavaly vagy tavaly előtt MOL Bubi bérletet vásároltak. Regisztrálni hétfő reggelig lehet, a tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Javult Dunaújváros közbiztonsági helyzetek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Javult a Dunaújváros közbiztonsági helyzete és kedvezőbbek lettek a közlekedésbiztonsági mutatók is. Dunaújváros önkormányzatának tájékoztatása szerint Törköly László, rendőr alezredes kapitányság vezető a testületi ülésen hangsúlyozta, a város közbiztonsága stabil és szélsőségektől mentes. A beszámoló alapján jelentősen csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Míg korábban 195 ilyen esetet vizsgáltak, addig a vizsgált időszakban már csak 119-et, ami közel 40%-os visszaesést jelent. Orosz Csaba, a Közbiztonsági Bizottság elnöke bejelentette, hogy hamarosan megkezdődhet a városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, amely tovább növelheti a lakosság biztonságérzetét, írja a Duna Online. A mezőfalvi testvértelepülési találkozót június 26-án és 27-én rendezik a Nagyközség általános iskolájának udvarán. A pénteki első nap a hagyományoknak megfelelően a rockzenéjé volt, szombaton tartják meg a falunap és a kulturális kavalkádot. A programban lesz motoros találkozó, zumba és szenior tánc bemutató. 18.45-kor Janicsák Veca koncertje kezdődik, majd a Fehér Hold együttes Komár László emlékestjét láthatja a közönség. 22 órakor lép színpadra DJ Szalai, aki hajnali fél kettőig biztosítja muzsikát, kiegészítő programok, arcfestés, gyerekjátszóház, légvár, happarti és limuzin bemutató. Szomorú hírt közölt a közkedvelt Fejérvár megyei kirándulóhely, június végétől ugyanis hónapokra bezár az Alcsúti Arborétum, a tervek szerint csak szeptemberben fog majd kinyitni a nagy közönség számára. Az Alcsúti Arborétum közösségi oldalán technikai okokra hivatkozik, hozzátették, ebből kifolyólag a rendkívül népszerű Szent János Bogár séták az idei szezonban teljesen elmaradnak. A részletekkel kapcsolatban a későbbiekben ígértek tájékoztatást, írja a FEOL. Idén is kiváló minőségű magyar görög és sárgadénye hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szakmai szervezet hangsúlyozta, a nagy fóliás termesztésű görögdinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon, itt Fejér vármegyében is. Hozzátették, idén folytatódott a sárgadénye termesztés növekedése, a vásárlókat pedig arra kérik, hogy mindkét dinnyefajtából a hazait válasszák. Végül a várható időjárásról, alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a szél, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel, kora reggelre 14 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, Amy Winehouse ébresztett minket, szép reggelt kívánok mindenkinek. A mai napon június 27-e van, szombat, a névnaposok a Lászlók, a születésnaposok között Raúlt, egykori spanyol válogatott labdarúgót, és Nico Rosberget, aki pedig a Forma 1-be szelte a kanyarokat, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a magyarországi lengyelek napja, és a cukorbetegek világnapja is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek fel.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Javult Dunaújváros közbiztonsági helyzetek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Javult a Dunaújváros közbiztonsági helyzete és kedvezőbbek lettek a közlekedésbiztonsági mutatók is. Dunaújváros önkormányzatának tájékoztatása szerint Törköly László, rendőr alezredes kapitányság vezető a testületi ülésen hangsúlyozta, a város közbiztonsága stabil és szélsőségektől mentes. A beszámoló alapján jelentősen csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Míg korábban 195 ilyen esetet vizsgáltak, addig a vizsgált időszakban már csak 119-et, ami közel 40%-os visszaesést jelent. Orosz Csaba, a Közbiztonsági Bizottság elnöke bejelentette, hogy hamarosan megkezdődhet a városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, amely tovább növelheti a lakosság biztonságérzetét, írja a Duna Online. Szomorú hírt közölt a közkedvelt Fejérvár megyei kirándulóhely. Június végétől ugyanis hónapokra bezár az Alcsúti Arborétum, a tervek szerint csak szeptemberben fog majd kinyitni a nagyközönség számára. Az Alcsúti Arborétum közösségi oldalán technikai okokra hivatkozik. Hozzátették, ebből kifolyólag a rendkívül népszerű Szent János Bogár séták az idei szezonban teljesen elmaradnak. A részletekkel kapcsolatban a későbbiekben ígértek tájékoztatást, írja a FEOL. A top 50-es listáról most sikerült elfogni egy veszélyes székesfehérvári késelőt, aki már hosszú ideje bujkált az igazságszolgáltatás elől. A 43 éves nő, aki még 2022-ben késsel támadt kolléganőjére egy gyógyszervizsgáló laboratóriumban, a támadó az öltözőbe csalta áldozatát, bezárta az ajtót, majd gázsprével lefújta, és egy késsel nekirontott. A sértett életét és testi épségét a kollégák gyors közbelépése mentette meg a székesfehérvári késelőtől. A székesfehérvári törvényszék az elkövetőt 4 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Csökkent az étkezési búza termelőjára. A tavalyi év azonos időszakához képest Fejérvár megyében is. 13%-os a visszaesés, a tonnánkénti 69.700 forint, kissé alacsonyabb a 2024-es szintnél is, közölt az Agrárgazdasági Intézet. A többi gabonaféle, valamint az olajmagok termelőjárai éves összevetésben vegyesen alakultak. A legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. Végül a várható időjárásról, alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a szél, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel. Kora reggelre 14 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 27-e van szombat, és ebben az órában Morgan Freeman kerül célkeresztbe, ugyanis most zenei projektbe vágta a fejét, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Az indulás Lenny Kravitz.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Morgan Freeman érkezik, róla tudjuk, hogy zseniális színész, de hogy project managerként hogy állja meg a helyét, ráadásul nem is a filmiparban, hanem a zeneiparban, az most ki fog derülni, ugyanis augusztus 7-én egy különleges zenei utazás veszi kezdetét, aminek Morgan Freeman a narrátora és a kurátora egyaránt, ez a kettő szerep van benne. Az Oscar-díjas színész úgy gondolja, hogy ideje elővenni a klasszikus blues-t és összeötvözni a nagyszabású szimfóniát hangszerekkel. 12 dalból fog állni az album, egészen a korai klasszikusoktól a modern hangzásig ível majd el. Ez nem csupán egy zenei kísérlet, hanem egy tisztelgés a blues amerikai déli gyökerei előtt, és az emberi kitartás és a felejthetetlen kultúra is nagyon fontos szerepet játszik, mondta el Morgan Freeman. Kíváncsian várom, hogy ez a projekt hogy fog neki alakulni, hogyha olyan zseniális lesz, amit egyébként a Vásznon megszokhattunk a zseniális színésztől, akkor szerintem nincs okunk aggódni. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Tupac és a Changes, na meg Kylie Minogue, ugyanis az övé a folytatás. Ez az On a Night Like This most itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Olá Helena énekelt a Halott Pénz oldalán. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ez volt a Szétszeretlek a mai napon. Június 27-e van. Szombat, a névnaposok a Lászlók, a születésnaposok között pedig egykori spanyol válogatott labdarúgót Raúlt köszönthetem, és egykori Forma 1-es autóversenyzőt Nico Rosberget. Isten értesse az ünnepelteket. És ha már a Forma 1 Nico Rosberg kapcsán szóba jött, akkor a mai napon a sportrovatban majd 9 óra után hamarosan erről fogunk egy kicsit beszélni. Addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Egy rövid szünet után például majd itt lesz velem Fergie és a Big Girls Don't Cry.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Extrém meleg várható itthon ezekben a napokban, hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet, emiatt mától harmadfokú hőségviasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. Indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A MÁV közleménye szerint a legolcsóbb jegy a 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 tárgyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutya és kerékpár jegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és a csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszakára 0,5%-os csökkenést jelentett 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Idehaza csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Pósvai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte, a döntés azonnali hatállyal életbe is lépett. A villamos energiaellátás biztonsága érdekében takarékosságra kérik az embereket. Különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL Bubit jövő csütörtöktől. Azok tesztelhetnek, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérletük van, illetve akik tavaly vagy tavaly előtt MOL Bubi bérletet vásároltak. Regisztrálni hétfő reggelig lehet, a tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Javult Dunaújváros közbiztonsági helyzete, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Javult a Dunaújváros közbiztonsági helyzete és kedvezőbbek lettek a közlekedésbiztonsági mutatók is. Dunaújváros önkormányzatának tájékoztatása szerint Törpöly László, rendőr alezredes kapitányság vezető a testületi ülésen hangsúlyozta, a város közbiztonsága stabil és szélsőségektől mentes. A beszámoló alapján jelentősen csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Míg korábban 195 ilyen esetet vizsgáltak, addig a vizsgált időszakban már csak 119-et, ami közel 40%-os visszaesést jelent. Orosz Csaba, a Közbiztonsági Bizottság elnöke bejelentette, hogy hamarosan megkezdődhet a városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, amely tovább növelheti a lakosság biztonságérzetét, írja a Duna Online. A mezőfalvi testvértelepülési találkozót július 26-án és 27-én rendezik a Nagyközség általános iskolájának udvarán. A pénteki első nap a hagyományoknak megfelelően a rockzenéjé volt, szombaton tartják meg a falunap és a kulturális kavalkádot. A programban lesz motoros találkozó, zumba és szenior tánc bemutató. 18.45-kor Janicsák Veca koncertje kezdődik, majd a Fehér Hold együttes Komár László emlékestjét láthatja a közönség. 22 órakor lép színpadra DJ Szalai, aki hajnali fél kettőig biztosítja a muzsikát. Kiegészítő programok, arcfestés, gyerekjátszóház, légvár, happarti és limuzin bemutató. Szomorú hírt közölt a közkedvelt Fehérvár megyei kirándulóhely. Június végétől ugyanis hónapokra bezár az Alcsúti Arborétum, a tervek szerint csak szeptemberben fog majd kinyitni a nagyközönség számára. Az Alcsúti Arborétum közösségi oldalán technikai okokra hivatkozik. Hozzátették, ebből kifolyólag a rendkívül népszerű Szent János Bogár séták az idei szezonban teljesen elmaradnak. A részletekkel kapcsolatban a későbbiekben ígértek tájékoztatást, írja a FEOL. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig itt Fehérvár megyében is. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Végül a várható időjárástól, alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel. Kora reggelre 14 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Fergie ébresztett minket, ez volt a Big Girls Don't Cry. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy kánikulatomból odakint 37 fokos csúcshőmérséklettel, úgyhogy fontos a hidratálás, az árnyékban állás, ne kapjunk napszúrást, és figyeljünk oda egymásra is. Budapesten 36-ot mutatnak majd a hőmérők, Zalaegerszegen 34 lesz, Baján 37, Székesfehérvár 35, és végül Egerben pedig 34 lesz majd a csúcshőmérséklet. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, az ébredés és a napindítást most a Sound Lovers folytatja, ez a Runaway most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig sport, mint minden 9 óra után, amikor én vagyok a mikrofonnál, ez van, és a mai sportrovatban a Mercedes dominanciájáról fogunk beszélni a Forma 1-be, ugyanis most a szabad edzéseken így alakult az osztrák nagydíj kapcsán, és mai lap lesz az időmérő, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A francia DJ superstar David Guetta már biztos, hogy itt lesz velem. A Just a Little More Love-val érkezik majd. Just a little more love, just a little more
2: peace. All it takes to live a dream. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
5: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.
2: Reklám.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Javult Dunaújváros közbiztonsági helyzetek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Javult a Dunaújváros közbiztonsági helyzete és kedvezőbbek lettek a közlekedésbiztonsági mutatók is. Dunaújváros önkormányzatának tájékoztatása szerint Törköly László, rendőr alezredes kapitányság vezető a testületi ülésen hangsúlyozta, a város közbiztonsága stabil és szélsőségektől mentes. A beszámoló alapján jelentősen csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Még korábban 195 ilyen esetet vizsgáltak, addig a vizsgált időszakban már csak 119-et, ami közel 40%-os visszaesést jelent. Orosz Csaba, a Közbiztonsági Bizottság elnöke bejelentette, hogy hamarosan megkezdődhet a városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, amely tovább növelheti a lakosság biztonságérzetét, írja a Duna Online. A top 50-es listáról most sikerült elfogni egy veszélyes székesfehérvári késelőt, aki már hosszú ideje bujkált az igazságszolgáltatás elől. A 43 éves nő, aki még 2022-ben késsel támadt kolléganőjére egy gyógyszervizsgáló laboratóriumban, a támadó az öltözőbe csalta áldozatát, bezárta az ajtót, majd gázsprével lefújta, és egy késsel nekirontott. A sértett életét és testi épségét a kollégák gyors közbelépése mentette meg a székesfehérvári késelőtől. A székesfehérvári törvényszék az elkövetőt 4 év letöltendő börtönbüntetése ítélte. A mezőfalvi testvértelepülési találkozót július 26-án és 27-én rendezik a Nagyközség általános iskolájának udvarán. A pénteki első nap a hagyományoknak megfelelően a rockzenéjé volt, szombaton tartják meg a falunap és a kulturális kavalkádot. A programban lesz motoros találkozó, zumba és szenior tánc bemutató. 18.45-kor Janicsák Veca koncertje kezdődik, majd a Fehér Hold együttes Komár László emlékestjét láthatja a közönség. 22 órakor lép színpadra DJ Szalai, aki hajnali fél 2-ig biztosítja a muzsikát. Kiegészítő programok, arcfestés, gyerekjátszóház, légvár, happarti és limuzin bemutató. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után, a Fejér vármegyéből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. Végül a várható időjárásról, alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a szél, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel, kora reggelre 14 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És egy nagyon pici ideig egy kicsi sport, méghozzá Forma 1 világába látogatunk el ebbe az órában. Jön Antonelli és Russell csatája, ami most az osztrák nagydíjon is folytatódik. No, meg a legjobb zenéket is bekészítettem, és ezek lesznek túlnyomő többségbe. Itt lesz velem például Michael Jackson és a Remember Time. Na meg Nina Sky, a Move Your Body-val indulunk is.
0: Best FM

világ ellen. Best FM a legjobb zenék, irány a Forma 1 világa, az osztrák nagy díjt rendezik meg ezen a hétvégén, és a szabad edzéseken bizony-bizony túl vagyunk, ahol a Mercedesek domináltak, méghozzá Kimi Antonelli van újra nyerekben, ugyanis ő lett az első a szabad edzések összesítésében, és hát azért el kell mondani, hogy nagyon nagy hőség is van, amivel meg kell szenvedni a spielbergi pályán, és hát a magaslati körülmények se könnyítik meg a csapatoknak a helyzetét. Egyébként úgy lett a top 5, hogy Antonelli, Russell, Piastri, Verstappen és Hamilton, ez az első ötös, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy mi lesz majd a mai időmérő edzésen, ami 16 órakor veszi majd kezdetét. Ennyit a sportról, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Honey Beats, hamarosan a Bódottával, most meg Enigma sikerével megyünk tovább itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Sweetbox és az Everything's Gonna Be Alright. Hát, kiár a hőségből nekünk, úgyhogy megpróbálok egy kicsit frissíteni magunkon. Méghozzá a legjobb zenékkel fogom ezt a továbbiakban is tenni. Itt lesz például velem a Spiller és Sophie Alix Backstore közöse, a Groove Jet, a folytatás viszont Kanye West-é, ez a Stronger, most itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig megkezdjük a Best hétvégét, naná, hogy a legjobb zenékkel nem kell megijedni, egészen délig én fogom őket hozni. Itt lesz például velem a Daft Punk és az All Around the World.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A kormány célja, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse a Maastrichti kritériumokat, az euróvezethez csatlakozás feltételeit jelentette ki a miniszterelnök, miután Budapesten tárgyalt az eurócsoport elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, itthon kiemelten magas az euróvezethez csatlakozás támogatottsága, de jelenleg egyik ehhez szükséges feltételnek sem felel meg az ország. Idehaza csökkentette a hazai terrorfenyegetettségi szintet a belügyminiszter, miután a nemzetbiztonsági és rendvédelmi szervek részletesen elemezték a hazánkat érintő aktuális biztonsági kockázatokat és nemzetközi adatokat. Pósvai Gábor a terrorellenes koordinációs bizottság javaslatára az eddigi magas szintet közepesre mérsékelte, a döntés azonnali hatállyal életbe is lépett. Hollandiában először adtak ki vörös riasztást a hőség miatt. A következő napokban az ország egyes részein akár 40 fok is lehet. Nem kerüli el a hőhullám Svájcot sem, Bázelben 38 fokkal, szintén új hőmérsékleti rekordot jegyeztek fel. Spanyolországban már több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. Extrém meleg várható itthon ezekben a napokban, hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet, emiatt mától harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tiszti főorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. Májusban több vendég, némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1 millió 800 ezres létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszakára 0,5%-os csökkenést jelentett 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. Jövő keddig lehet részletfizetést kérni a gépjárműadóra, figyelmeztetett a NAV. Az 5 havi pótlékmentes részletre vonatkozó kérelmet a legegyszerűbben a NAV mobilban lehet benyújtani. Indoklást és igazolásokat nem kell csatolni. Szintén keddig kell bevallaniuk és befizetniük az érintett vállalatcsoportok tagjainak a 2024-es adóévre vonatkozó globális minimumadót. A határidő elmulasztása akár 10 millió forintos bírsággal is járhat. Ingyen lehet kipróbálni az új MOL Bubit jövő csütörtöktől. Azok tesztelhetnek, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérletük van, illetve akik tavaly vagy tavaly előtt MOL Bubi bérletet vásároltak. Regisztrálni hétfő reggelig lehet, a tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Javult Dunaújváros közbiztonsági helyzetek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Javult a Dunaújváros közbiztonsági helyzete és kedvezőbbek lettek a közlekedésbiztonsági mutatók is. Dunaújváros önkormányzatának tájékoztatása szerint Törköly László, rendőr alezredes kapitányság vezető a testületi ülésen hangsúlyozta, a város közbiztonsága stabil és szélsőségektől mentes. A beszámoló alapján jelentősen csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Még korábban 195 ilyen esetet vizsgáltak, addig a vizsgált időszakban már csak 119-et, ami közel 40%-os visszaesést jelent. Orosz Csaba, a Közbiztonsági Bizottság elnöke bejelentette, hogy hamarosan megkezdődhet a városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, amely tovább növelheti a lakosság biztonságérzetét, írja a Duna Online. A top 50-es listáról most sikerült elfogni egy veszélyes székesfehérvári késelőt, aki már hosszú ideje bujkált az igazságszolgáltatás elől. A 43 éves nő, aki még 2022-ben késsel támadt kolléganőjére egy gyógyszervizsgáló laboratóriumban, a támadó az öltözőbe csalta áldozatát, bezárta az ajtót, majd gásprével lefújta, és egy késsel nekirontott. A sértett életét és testi épségét a kollégák gyors közbelépése mentette meg a székesfehérvári késelőtől. A székesfehérvári törvényszék az elkövetőt 4 év letöltendő börtönbüntetése ítélte. A mezőfalvi testvértelepülési találkozót június 26-án és 27-én rendezik a Nagyközség általános iskolájának udvarán. A pénteki első nap a hagyományoknak megfelelően a rockzené volt, szombaton tartják meg a falunap és a kulturális kavalkádot. A programban lesz motoros találkozó, zumba és szenior tánc bemutató. 18:45-kor Janicsák Veca koncertje kezdődik, majd a Fehér Hold együttes Komár László emlékestjét láthatja a közönség. 22 órakor lép színpadra DJ Szalai, aki hajnali 1:30-ig biztosítja a muzsikát. Kiegészítő programok, arcfestés, gyerekjátszóház, légvár, happarti és limuzin bemutató. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után, a Fejér vármegyéből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. Végül a várható időjárásról: alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a szél, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel, kora reggelre 14 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, indul a Best hétvége. Az első 2 órában a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, elmúlt 10 óra, június 27-e van, és ebben az órában a frissítést meghozza számunkra majd például a Daft Punk csapata az All Around the World-dől. Na meg Robbie Williams a The Road to the Mandalay-jel. Most így elsőként rádiózunk együtt délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szép napot kívánok mindenkinek. Június 27-e van szombat, a névnaposok, a Lászlók, a születésnaposok között pedig egy egykori labdarúgót, spanyol válogatott labdarúgót köszönhetek, Raúlt, és egy egykori Forma 1-es autóversenyzőt, Nico Rosberget, Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a magyarországi lengyelek napja és a cukorbetegek világnapja is. Kitartást kívánok mindenkinek ebben a hatalmas nagy hőségben. Hidratáljunk és vonuljunk az árnyékba. Ne legyünk sokat a napon, mert meg fog minket ütni a hő, az biztos. A legjobb zenék pedig egy kicsit felfrissítik a hangulatot, oké? Okay? Itt lesz például velem Desiree a Life-val hamarosan, most viszont a Daft Punk párosával megyünk tovább. Ez az All Around the World, most itt a Best-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék.
0: A legjobb zenék.
2: Na gyerünk!

0: Best FM a legjobb zenék. Remélem mindenki újra élte egy kicsit a gyerekkorát. A 90-es évek végére repültünk vissza a Spice Girls csapatának köszönhetően. Szerintem rengeteg csajnál volt kint a falon poszteren ez a lánycsapat nem véletlenül. Ez pedig a Show You Will Be There volt tőlük, és folytatjuk hamarosan a nosztalgia hangulatot méghozzá Britney segítségével. Ő a Toxickal érkezik majd a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán pedig az utolsó közös óránk jön, amiben természetesen visszautazunk a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a múltba. Itt lesz például velem a D-Light és a Groove is in your heart.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Felcsaptak a lángok a garázsban. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Tűz keletkezett Dunaújvárosban a Szilágyi Erzsébet úton. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy mintegy 50 négyzetméteres garázs tetőszerkezete gyulladt ki. A helyszínen a Dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak, akik három vízsugár segítségével rövid idő alatt megfékezték a lángokat. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni, a tűzeset körülményeit vizsgálják. Arról egyelőre nem érkezett információ, hogy történt-e személyi sérülés, vagy mekkora anyagi kár keletkezett, írja a Duna Online. Javult a Dunaújváros közbiztonsági helyzete, és kedvezőbbek lettek a közlekedésbiztonsági mutatók is. Dunaújváros önkormányzatának tájékoztatása szerint Törköly László, rendőr alezredes kapitányság vezető a testületi ülésen hangsúlyozta, a város közbiztonsága stabil és szélsőségektől mentes. A beszámoló alapján jelentősen csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Míg korábban 195 ilyen esetet vizsgáltak, addig a vizsgált időszakban már csak 119-et, ami közel 40%-os visszaesést jelent. Orosz Csaba, a Közbiztonsági Bizottság elnöke bejelentette, hogy hamarosan megkezdődhet a városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, amely tovább növelheti a lakosság biztonságérzetét, írja a Duna Online. A mezőfalvi testvértelepülési találkozót július 26-án és 27-én rendezik a Nagyközség általános iskolájának udvarán. A pénteki első nap a hagyományoknak megfelelően a rockzenéjé volt, szombaton tartják meg a falunap és a kulturális kavalkádot. A programban lesz motoros találkozó, zumba és szenior tánc bemutató. 18.45-kor Janicsák Veca koncertje kezdődik, majd a Fehér Hold együttes Komár László emlékestjét láthatja a közönség. 22 órakor lép színpadra DJ Szalai, aki hajnali fél kettőig biztosítja muzsikát. Kiegészítő programok, arcfestés, gyerekjátszóház, légvár, habparti és limuzin bemutató. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig itt Fejérvár megyében is. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Holnap tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36-41 fokot mutathat a hőmérő. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, sofelé trópusi éjszaka, vagyis 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék ezen a napon sem várható, a déli-délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések.
2: Hírek a Best FM-en.
4: A mentőket sem kíméli a hőség, kevesebb gyermek született májusban, repülő csapódott egy felhőkarcolóba Pekingben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Sok feladatot ad az országos mentőszolgálatnak is a hőség. Az elmúlt napokban csaknem 10%-kal több esethez vonultak a mentők, mint tavaly ilyenkor. Az extrém meleg okozta tünetek enyhítésében a folyadékpótlás a kulcs, mondta el rádiónknak Szűcs Brigitta szóvivő.
5: Ha nem iszunk eleget, a szervezet nem tudja izzadással hatékonyan hűteni magát, ami növeli a hőártalmat, akár a hőgúta kialakulásának kockázatát. A nem megfelelő folyadékbevitel továbbá csökkenti a vérnyomást, ami gyengeségérzést, ájulást okozhat. Egy felnőtt embernek ilyen melegben 4-5 liter folyadékra is szüksége lehet. Fontos, hogy ne csak akkor igyunk, amikor már szomjasak vagyunk. Ha ezeket a tüneteket észleljük magunkon, fejfájás, rédülés, gyengeség, fontos, hogy mielőbb árnyékos, hűvös helyre húzódjunk és fokozatosan fogyasztunk nagy mennyiségű folyadékot.
4: Csökkent a születések, a halálozások és a házasságkötések száma is májusban. A statisztikai hivatal adatai szerint az elmúlt hónapban több mint 5600 gyermek született, ami csak nem 1,5%-a kevesebb, mint egy évvel korábban. A halálozások száma meghaladta a 9600-at, ez több mint 4%-os csökkenés, míg mintegy 5200 pár kötött házasságot, ami 6,5%-kal marad el a tavaly májusi adattól. Kiemelték ugyanakkor, hogy az év első 5 hónapjában mérséklődött a természetes fogyás. Porördög okozott balesetet egy Pesterzsébeti strandon. A hirtelen kialakuló forgószél felkapott egy csaknem 150 kg-os betonsúlyokkal rögzített napernyőt, amelyet a medencébe repített. A balesetben 4 megsérültek, egyiküket mentő vitte kórházba. Az üzemeltető szerint a jelenség minden előjel nélkül alakult ki, és alig 10 másodpercig tartott. A porördög derült napos időben is kialakulhat, amikor a felmelegedő levegő örvényleni kezd, és akár nagyobb tárgyakat is a levegőbe emelhet. Kis repülőgép csapódott Peking legmagasabb épületébe. A baleset után törmelék hullott az utcára, az épületet kiürítették, a helyszínre tűzoltók, rendőrök és mentők érkeztek. A közösségi médiában terjedő felvételeken a repülőgép egyes darabjai is láthatók. A hatóságok egyelőre nem közöltek részletes információkat a balesetről, a körülményeket vizsgálják. Ma zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutára 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Holnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is kapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de ekkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az utolsó közös kalandozásunk következik, ami a mai napot illeti. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szép napot kívánok mindenkinek. Itt van a kánikula június 27-én szombaton, úgyhogy jönnek a legjobb zenék, amik szerintem egy kis frissességet adnak majd, hogy a hőséget elviseljük. Itt lesz például velem Kenny Dope és a The Bucketheads közöse, na meg Christina Aguilera, a Dirty-vel indulunk.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a BSV és a boldogtalanság. Hát ebben a melegben nem is tudnánk mást elképzelni, mint az, hogy egy vízparton éppen szürcsölgetünk valami hideg italt, és egy ilyen zene szól a háttérben. Remélem, hogy valaki most ezt teszi, mert a Crystal Watersnek köszönhetően egy igazi frissítő következik. Ez a 100

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Kenny Dope és a The Bucketheads közöse a The Bum. Szép napot kívánok mindenkinek, ez aztán egy igazi nyári sláger volt, így június 27-én szombaton, amikor a névnaposok között a Lászlókat köszönthetem, a születésnaposoknál pedig egy egykori válogatott, spanyol válogatott labdarúgót, Raúlt, és egy Forma 1-es autóversenyzőt, aki régen szelte a kanyarokat, Nico Rosberget, Isten értesse az ünnepelteket. Egyébként ma van a magyarországi lengyelek napja, és a cukorbetegek világnapja is. Úgyhogy ezzel a lendülettel még egészen az óra végéig jövök, bár most egy rövid szünet következik, aztán például majd Justin Timberlake még énekelni fog 12-ig. A Rock Your Body-t hozom majd tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

legjobb zenék. Ez volt Justin Timberlake és a Rock Your Body. Nekem annyi időm maradt, hogy gyorsan elköszönjek, ugyanis érkezik B. Németh Dia, ővé az irányítás egészen este 6 óráig, ami a délutánt illeti, úgyhogy folytatódik a Best hétvége a legjobb zenékkel. Este 6 órakor pedig majd mixben szólnak, méghozzá a Night Trip csapatának köszönhetően, és hogyha szombat, akkor szerintem most már mindenki tudja, hogy az R&B kedvence ki a főszerep, és ebben pedig a nagy specialista, állandó szombati rezidensünk Slim Fit lesz majd a segítségére White Boynak a második órában, úgyhogy ezzel várnak mindenkit. Na meg természetesen utánuk érkezik Big Falvi Tamás egészen éjfélig. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Kitartást kívánok mindenkinek ebben a nagy hőben, és természetesen azt is elárulom, hogy holnap reggel ébredünk majd legközelebb közösen. Utoljára a TNT dalát indítom, ez a Tiltott Perc. Szép délutánt, jó rádiózást kívánok a beszélgetésre.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Javult Dunaújváros közbiztonsági helyzetek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Tűz keletkezett Dunaújvárosban a Szilágyi Erzsébet úton. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy mintegy 50 négyzetméteres garázs tetőszerkezete gyulladt ki. A helyszínen a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak, akik 3 vízsugár segítségével rövid idő alatt megfékezték a lángokat. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni, a tűzeset körülményeit vizsgálják. Arról egyelőre nem érkezett információ, hogy történt-e személyi sérülés, vagy mekkora anyagi kár keletkezett, írja a Duna Online. A top 50-es listáról most sikerült elfogni egy veszélyes székesfehérvári késelőt, aki már hosszú ideje bujkált az igazságszolgáltatás elől. A 43 éves nő, aki még 2022-ben késsel támadt kolléganőjére egy gyógyszervizsgáló laboratóriumban, a támadó az öltözőbe csalta áldozatát, bezárta az ajtót, majd gásprével lefújta, és egy késsel nekirontott. A sértett életét és testi épségét a kollégák gyors közbelépése mentette meg a székesfehérvári késelőtől. A székesfehérvári törvényszék az elkövetőt 4 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. A mezőfalvi testvértelepülési találkozót június 26-án és 27-én rendezik a Nagyközség általános iskolájának udvarán. A pénteki első nap a hagyományoknak megfelelően a rockzenéjé volt, szombaton tartják meg a falunap és a kulturális kavalkádot. A programban lesz motoros találkozó, zumba és szenior tánc bemutató. 18:45-kor Janicsák Veca koncertje kezdődik, majd a Fehér Hold együttes Komár László emlékestjét láthatja a közönség. 22 órakor lép színpadra DJ Szalai, aki hajnali 1:30-ig biztosítja muzsikát. Kiegészítő programok, arcfestés, gyerekjátszóház, légvár, habparti és limuzin bemutató. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, itt Fejérvár megyében is. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Végül a várható időjárástól, alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a szél, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel. Kora reggelre 14 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
2: Hírek a Best FM-en. Hőség, óvatosságot kérnek a fesztiválozóktól és a rendezvények látogatóitól. Vizsgálják a reklámszabályok betartását. Még mindig túlélők után kutatnak Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A hőség miatt óvatosságra int az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt kéri, hogy aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyermekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek azt javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Ha mégis útnak indulunk, vigyünk magunkkal elegendő vizet, keressünk árnyékot és figyeljünk egymásra. Ha valaki rosszul lesz, mielőbb kérjünk segítséget. A rendkívüli hőség miatt már több Pestvár megyei településen is takarékos vízhasználatra kérik a lakókat. Erdőkertesen, Őrbottyánban, Veresegyházon és Szadán is intézkedéseket vezettek be a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Van, ahol csak kérik a lakókat, hogy spóroljanak a vízzel, máshol viszont napközben már tilos tömlővel locsolni, autót mosni vagy medencét tölteni az ivóvízhálózatról. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem, a korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádióknak Heitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. A 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldalán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás jelen elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
2: Már 920 halálos áldozata van a venezuelai földrengéseknek. A hatóságok szerint több mint 3300-an megsérültek, és még mindig több mint 50 000 embert keresnek. A fővárost, Caracast és környékét két erős földrengés rázta meg egymás után, azóta pedig már több mint 200 utórengést regisztráltak. Az országban rendkívüli állapotot hirdettek, a vonatokat és a repülőjáratokat is leállították. Ma zavartalan nyári napra készülhetünk, sok napsütés vár ránk, csak kevés gomoly felhő jelenhet meg az égen. Eső nem lesz, a szél is legfeljebb lengedezhet, a hőség viszont komolyan rákapcsol. Délutára 34 és 39 fok közé forrósodik a levegő. Holnap és hétfőn tovább erősödik a kánikula, sok napsütéssel és száraz idővel. A hőmérők hétfőn már akár 41 fokig is felkapaszkodhatnak. Kedden is marad a forróság, de akkor már néhol meghízhatnak a gomoly felhők, és egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó hétvégét mindenkinek, délmúlt néhány perccel, június 27-e van, indul már is a BESZ délután, én Béni Mendia vagyok, és marad a forróság, a kánikula, úgyhogy mindenki vigyázzon magára. Én pedig ebben a nagy nyári melegben hozom majd a frissítő slágereket. Ebben az órában például jön Mika, Karamell és Biocével indítok is.
0: BESZ FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: Best FM a legjobb zenék, tovább fokozódik a hőség, most a legmelegebb órákban 34 és 40 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők az ország nagy részén, úgyhogy mindenki vigyázzon magára. Holnap egyébként folytatódik a túlnyomóan derült, napos száraz idő, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, hajnalra 13 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet, úgyhogy akkor lehet majd egy kicsit szellőztetni, de délutára ismét meleg lesz, 34 és 39 fok közé emelkedik majd a hőmérséklet. Úgyhogy igyunk sok-sok folyadékot ezekben a napokban, és lehetőség szerint árnyékban tartózkodjunk. Én pedig addig is gondoskodom a legjobb zenékről itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, fokozott figyelem szükséges ilyenkor nyáron, ha melegben az utakon, úgyhogy nagyon óvatosan közlekedj, bármerre is jársz. Az M1-esen egyébként a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki óvatosan vezessen és vegyük figyelembe a sebességet korlátozó táblákat is. Aztán érdemes figyelni az M3-ason is, Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik a főváros irányába autózók, a külső és a leálló sávon autózhatnak. Vásárosnamény felé 60 térségében az 57-es és az 59-es kilométer között burkolatfelújítás miatt le is zárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom. Ez okozza a lassulást. A munka kapcsán a 60 kelet csomópont le- és felhajtóágát is lezárták. Kerülni az 55-ös kilométernél lévő 60 nyugat csomóponton keresztül, vagy a 70-es kilométernél lévő gyöngyös nyugat csomóponton keresztül lehet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: El is érkeztünk az egy órához, vagyis jönnek a legfrissebb hírek, én pedig hozom majd a Jetlag dalát is.
2: Ezek a tettek, amik a pillanatot örök emlékként teszik.
1: Ez lesz a Karszalagok és a Counting Crows is velünk tart majd Vanessa Cartonnal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Felcsaptak a lángok a garázsban. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Tűz keletkezett Dunaújvárosban a Szilágyi Erzsébet úton. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy mintegy 50 négyzetméteres garázs tetőszerkezete gyulladt ki. A helyszínen a Dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak, akik három vízsugár segítségével rövid idő alatt megfékezték a lángokat. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni. A tűzeset körülményeit vizsgálják. Arról egyelőre nem érkezett információ, hogy történt-e személyi sérülés, vagy mekkora anyagi kár keletkezett, írja Duna Online. Javult a Dunaújváros közbiztonsági helyzete, és kedvezőbbek lettek a közlekedésbiztonsági mutatók is. Dunaújváros önkormányzatának tájékoztatása szerint Törköly László, rendőr alezredes kapitányság vezető a testületi ülésen hangsúlyozta, a város közbiztonsága stabil és szélsőségektől mentes. A beszámoló alapján jelentősen csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Míg korábban 195 ilyen esetet vizsgáltak, addig a vizsgált időszakban már csak 119-et, ami közel 40%-os visszaesést jelent. Orosz Csaba, a Közbiztonsági Bizottság elnöke bejelentette, hogy hamarosan megkezdődhet a városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, amely tovább növelheti a lakosság biztonságérzetét, írja a Duna Online. A mezőfalvi testvértelepülési találkozót július 26-án és 27-én rendezik a Nagyközség általános iskolájának udvarán. A pénteki első nap a hagyományoknak megfelelően a rockzenéjé volt, szombaton tartják meg a falunap és a kulturális kavalkádot. A programban lesz motoros találkozó, zumba és szenior tánc bemutató. 18.45-kor Janicsák Veca koncertje kezdődik, majd a Fehér Hold együttes Komár László emlékestjét láthatja a közönség. 22 órakor lép színpadra DJ Szalai, aki hajnali fél kettőig biztosítja muzsikát, kiegészítő programok, arcfestés, gyerekjátszóház, légvár, happarti és limuzin bemutató. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig itt Fejérvár megyében is. A következő napokban is elsősorban a gyermekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Végül a várható időjárástól, amíg lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a szél, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel. Kora reggelre 14 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Kiszámítható életpálya jöhet a rendvédelemben, rekordforgalomra készülnek Ferihegyen, terjed az ebola járvány Kongóban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Összesen 173 új rendvédelmi tisztet esküdt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén Budapesten. A Ludovikán rendezett tisztavatón a miniszterelnök azt mondta, az egyenruha a hazát szolgálja, nem a hatalmat. Magyar Péter arra kérte a végzős hallgatókat, hogy mindig a törvényhez maradjanak hülyek, és legyen bátorságuk fellépni a visszaélésekkel szemben. Hozzátettem, a kormány jobb bérekkel, korszerű felszereléssel és kiszámítható életpályával szeretné megbecsülni a rendvédelemben dolgozókat. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos fejlesztést valósítottak meg. Hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt, arról Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese ad néhány tanácsot.
5: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány, kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodjázban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
4: Találták az eltűnt 5 éves kisfiút Sziget-Szent Miklóson. A Pestvár megyei kutatómentőszolgálat tájékoztatása szerint a gyermek holttestét éjszaka a buckatóból emelték ki, már nem lehetett rajta segíteni. A fiú tegnap délután tűnt el otthonról. Keresésében rendőrök, kutatómentők, búvárok, drónos egységek, polgárőrök, önkéntes tűzoltók és civil szervezetek is részt vettek. A haláleset körülményeit a rendőrség vizsgálja. Tovább terjed az ebola járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A legfrissebb adatok szerint már több mint 1200 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 300-at. Az egészségügyi hatóságok szerint a járványt egy olyan vírustörzs okozza, amely ellen nincs jóváhagyott védőhatás vagy gyógyszer. A fertőzés eközben a szomszédos Ugandában is megjelent. Ma igazi forró nyári időben lesz részünk, a napsütés csak kevés gomoly felhő zavarhatja, csapadékra pedig nem kell számítanunk. A szél többnyire gyenge marad, így délutánra gyorsan felforrósodik a levegő, 34-39 fokos maximumokkal. Holnap és hétfőn sem kapunk enyhülést, marad a száraz napos kánikula. Többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, hétfőn akár 41 fok is lehet. Kedden már a sok napsütés mellett gomoly felhők is érkezhetnek, és zápor zivatar frissítheti fel a levegőt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Pontos a folyadékpótlás, ebben a kánikulában mindenki vigyázzon magára. Kellemes hétvégét, egy óra múlt néhány perccel, én Bénémet Dia vagyok. Megyünk tovább a szombati Best délutánban. A Counting Crows is van ezt a Carton közössével, ami 2002-ben jött ki, és számos filmben és sorozatban is hallhattuk már, ez a Big Yellow Taxi.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A légkondicionáló nyáron szinte nélkülözhetetlen segítség lehet, különösen a hőhullámok idején. Nem csak a komfortérzetet javítja, hanem a túlzott felmelegedés okozta egészségi kockázatokat is csökkentheti. A helytelen használat azonban kellemetlen panaszokat okozhat, és még a villanyszámlát is jelentősen megemelheti. Na de mire figyeljünk oda? Fontos például, hogy a kinti és a benti hőmérséklet között ne legyen 6-8 foknál nagyobb különbség, és ne legyen túl alacsonyra állítva a klíma. A hideg levegő ne áramoljon közvetlenül ránk, a lamellákat úgy kell beállítani, hogy felfelé irányuljon a légáram. A klíma csökkenti a levegő páratartalmát, ezért ügyelni kell a megfelelő folyadékbevitelre és a nyálkahártyák hidratálására. A klímaberendezést rendszeresen tisztítani kell, és javasolt alvó üzemmódot használni éjszaka. Idősek és kisgyermekek esetén különös óvatosság szükséges. Néhány egyszerű szabály betartásával tehát elkerülhetjük a leggyakoribb hibákat, amin még nagyon-nagyon fontos, ne állítsuk túl alacsonyra a hőmérsékletet. Ugye a leggyakoribb hiba, hogy a nagy hőségben sokan 20 fok alá állítják a klímát, bár elsőre kellemesnek tűnhet a hűvös levegő, a túl nagy hőmérséklet különbség megterhelheti a szervezetet. Úgyhogy ezekre figyeljünk oda, én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a

0: Best FM, a legjobb zenék, az utollévőknek hoztam néhány közlekedési infót. Az M6-oson például Értnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, úgyhogy a munka kapcsán a 17-es kilométernél lévő Érd-Kelet-Nagytétény csomópont nem használható. Kerülni a 19-es kilométernél lévő Érd-Ófalu csomóponton keresztül lehet. Aztán ugyancsak az M6-oson Budapest felé a 165-ös kilométernél lévő Gelesdi pihenőhely közelében aszfaltoznak, a 167-es és a 163-as kilométer között lezárták a külső sávot, Bátaszék után pedig a Pécs felé vezető sávokat a 177-es és a 178-as kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Aki pedig a 190-es kilométer felé autózik, Szajk-Mohács csomópontban aszfaltozás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtóágát, a terelőutat úgy jelölték ki, hogy a járműveket az M6-oson a Pécs felé vezető oldalra terelik át, ahol a következő 194-es kilométernél lévő Boly-Nagy-Nyárád csomóponton keresztül visszafordulva lehet Budapest felé haladni, úgyhogy nagyon kell figyelni a balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtöbb slágereket játszom a folytatásban is, érdemes maradni, hiszen felcsendül majd a Honeybees dala is.

0: jön a Pánik, és ATV is velünk tart rögtön a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Felcsaptak a lángok a garázsban. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Tűz keletkezett Dunaújvárosban a Szilágyi Erzsébet úton. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy mintegy 50 négyzetméteres garázs tetőszerkezete gyulladt ki. A helyszínen a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak, akik három vízsugár segítségével rövid idő alatt megfékezték a lángokat. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni, a tűzeset körülményeit vizsgálják. Arról egyelőre nem érkezett információ, hogy történt-e személyisérülés, vagy mekkora anyagi kár keletkezett, írja a Duna Online. A mezőfalvi testvértelepülési találkozót július 26-án és 27-én rendezik a Nagyközség általános iskolájának udvarán. A pénteki első nap a hagyományoknak megfelelően a rockzenéjé volt, szombaton tartják meg a falunap és a kulturális kavalkádot. A programban lesz motoros találkozó, zumba és szenior tánc bemutató. 18.45-kor Janicsák Veca koncertje kezdődik, majd a Fehér Hold együttes Komár László emlékestjét láthatja a közönség. 22 órakor lép színpadra DJ Szalai, aki hajnali fél kettőig biztosítja a muzsikát. Kiegészítő programok, arcfestés, gyerekjátszóház, légvár, habparti és limuzin bemutató. Szomorú hírt közölt a közkedvelt Fehérvár megyei kirándulóhely. Június végétől ugyanis hónapokra bezár az Alcsúti Arborétum. A tervek szerint csak szeptemberben fog majd kinyitni a nagy közönség számára. Az Alcsúti Arborétum közösségi oldalán technikai okokra hivatkozik. Hozzátették, ebből kifolyólag a rendkívül népszerű Szent János Bogár séták az idei szezonban teljesen elmaradnak. A részletekkel kapcsolatban a későbbiekben ígértek tájékoztatást, írja a FEOL. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után, a Fehérvár megyéből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt itt Fehérvár megyében is. A felhasználótól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a vízi közmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Végül a várható időjárásról, alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a szél, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel. Kora reggelre 14 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: Hírek a Best FM-en.
6: Tombol az év eddigi legveszélyesebb hőhullám, a vöröskód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. Még mindig sok embert keresnek a földrengés után Venezuelában. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Ma már harmadfokú a hőségriasztás, itt az év eddigi legveszélyesebb hőhulláma. A legtöbb helyen a hőmérséklet már reggel 9-re elérte a 30 fokot, a csúcsok pedig napokig 38-40 fok körül alakulhatnak. A szakemberek arra figyelmeztetnek, délelőtt 11 és délután 4 óra között lehetőleg ne legyünk a tűzőnapon, ígyunk elegendő folyadékot, és most különösen figyeljünk az idősekre, a gyerekekre, illetve a környezetünkben élőkre. Országszerte ma is nagyon erős az UV-sugárzás. Ne feledkezzünk meg a naptejről, kalapról, sapkáról, napszemüvegről, illetve a vállattakaró ruházatról sem. Átlagos bőrtípusnál ilyenkor már 15-20 perc is elég lehet ahhoz, hogy leégjünk. A hőség idején vöröskód és tűzgyújtási tilalom is érvényben van. A tűzoltók az elmúlt 24 órában 47 esetben vonultak erdőt és vegetációt érintő tűzhöz. Olvasható a kormány.hu oldalon. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek. Ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
7: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelidgesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüsthárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olaj. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
6: Már 920 halálos áldozata van a venezuelai földrengésnek. A hatóságok szerint több mint 3300-an megsérültek, és még mindig több mint 50 000 embert keresnek. A fővárost, Caracast és környékét két erős földmozgás rázta meg egymás után, azóta pedig már több mint 200 utórengést regisztráltak. Több épület összeomlott, a mentőcsapatok továbbra is túlélők után kutatnak a romok alatt. Az országban rendkívüli állapotot hirdettek. Folytatódik a forró nyári idő, a napsütést alig zavarják gomoly felhők, esni nem fog, odakint 34-39 fokkal kell megküzdenünk. Az előrejelzések szerint holnap és hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, többfelé 40-41 fok körüli értékeket mérhetünk majd. Kedden már érkezhetnek gomoly felhők és záport, zivatart hozhatnak egy-egy helyre, szerdán többfelé eshet, de még mindig sok lesz a napsütés és 32-38 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Kellemes hétvégét mindenkinek. 2 óra után is folytatódik a szombati Best délután velem Bélébet Diával, és most ATB-vel, méghozzá a 2000-ben megjelent slágerével, ami az egyik legismertebb trance száma lett. A dalban York is közreműködik, aki a vokálos részekhez járult hozzá. Több európai országban is sláger lett. The Fields of Love, a Best

Melegjobbzenék. Meredith Brooks 1997-es slágerével folytatjuk most, ami világszerte nagy sláger lett, ez pedig nem más, mint a Bitch. A női identitás sokoldalúságáról szól, és arról, hogy egy ember egyszerre lehet erős, érzékeny, dühös és szerethető is. Alternatív rock és pop hangzás keveredik benne, ami akkoriban nagyon rádióbaráttá tette. A szám Grammy jelölést is kapott, és a 90-es évek egyik legismertebb női himnusza lett. Ez szól most.

0: Best FM, a legjobb zenék, fokozott figyelem szükséges ma az utakon a nagy meleg miatt, úgyhogy mindenki figyeljen oda. Az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben. Aztán a 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszükület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatáció szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. Aztán a 6-os főúton Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszükületen kell áthajtani. A 8-as főúton pedig Inota közelében a 23-as és a 24-es kilométer között aszfaltoznak, az osztott pályás szakaszon Veszprém felé a külső sávot lezárták. Ez okozza a torlódást, kitartást az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

FM, a legjobb zenék, DJ Tonkát hallgattuk. Mindjárt 3 óra van, úgyhogy érkeznek a legfrissebb hírek. Az óra első dala pedig Tiziano Ferro slágere lesz, a Perdono. Úgyhogy ezzel folytatjuk, de most itt van Artful Dodger és Romina Johnson közösen. Moving too fast, a Best FM-en.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Javult Dunaújváros közbiztonsági helyzetek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Javult a Dunaújváros közbiztonsági helyzete, és kedvezőbbek lettek a közlekedésbiztonsági mutatók is. Dunaújváros önkormányzatának tájékoztatása szerint Törköly László, rendőr alezredes kapitányság vezető a testületi ülésen hangsúlyozta, a város közbiztonsága stabil és szélsőségektől mentes. A beszámoló alapján jelentősen csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Még korábban 195 ilyen esetet vizsgáltak, addig a vizsgált időszakban már csak 119-et, ami közel 40%-os visszaesést jelent. Orosz Csaba, a Közbiztonsági Bizottság elnöke bejelentette, hogy hamarosan megkezdődhet a városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, amely tovább növelheti a lakosság biztonságérzetét, írja a Duna Online. A top 50-es listáról most sikerült elfogni egy veszélyes székesfehérvári késelőt, aki már hosszú ideje bujkált az igazságszolgáltatás elől. A 43 éves nő, aki még 2022-ben késsel támadt kolléganőjére egy gyógyszervizsgáló laboratóriumban, a támadó az öltözőbe csalta áldozatát, bezárta az ajtót, majd gázsprével lefújta, és egy késsel nekirontott. A sértett életét és testi épségét a kollégák gyors közbelépése mentette meg a székesfehérvári késelőtől. A székesfehérvári törvényszék az elkövetőt 4 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. A mezőfalvi testvértelepülési találkozót július 26-án és 27-én rendezik a Nagyközség általános iskolájának udvarán. A pénteki első nap a hagyományoknak megfelelően a rockzenéjé volt, szombaton tartják meg a falunap és a kulturális kavalkádot. A programban lesz motoros találkozó, zumba és szenior tánc bemutató. 18:45-kor Janicsák Veca koncertje kezdődik, majd a Fehér Hold együttes Komár László emlékestjét láthatja a közönség. 22 órakor lép színpadra DJ Szalai, aki hajnali fél 2-ig biztosítja muzsikát, kiegészítő programok, arcfestés, gyerekjátszóház, légvár, habparti és limuzin bemutató. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után, a Fejérvár megyéből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, a vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. Holnap tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36-41 fokot mutathat a hőmérő. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, sokfelé trópusi éjszaka, vagyis 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék ezen a napon sem várható, a déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Beindult a hétvégén, kis kedves dunaújvárosi hallgatók. Tudják, ez a 93.1 Best FM, és a legjobb zenéket hallgattuk eddig is, a folytatásban pedig ugyanez várható. A 90-es évekből és a 2000-es évekből. Nagyon szép délutánt kívánok. A mikrofon mögött Molek Csongor, Tiziano Ferroval kezdünk, és szól a Perdono.
0: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM. A legjobb zenék, mindenkinek tartalmas és pihentető hétvégét kívánok, dunói városi hallgatók. A nevem Oleg Csongor, június 27-ét írunk már, Kamilla, Olga, Torda és László napja van. Boldog névnapot nekik, a születésnaposoknak pedig boldog születésnapot kívánok az egész csapat nevében. Nézzük, hogy mik történtek ma. Akad jó pár esemény azért, 72 esztendeje Oroszországban átadták a világ első atomerőművét. És 155 éve a jen lett a hivatalos fizetőeszköz Japánban. Híres emberek, akik június 27-én születtek, 96 éve látott napvilágot Erős Anna, asszony nevén Konkoly Tiborné, Kazinczy Díjas rádióbemondó, műsorvezető, és 89 éve született Dávid Kis Ferenc, színművész. Az ünneplő hallgatókat Isten éltesse sokáig Dunai Városban is a környéken, egy hölgycsapattal folytatjuk a műsort, zenél nekünk a Spice Girls, és szól a Spice Up Your Life.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: A 93.1-en, aki hétvégén is vezet, éppen úton van és kocsiban hallgatja a Best FM-et, figyeljen egy picit, jó utat kívánok! Dunaújvárosi autósok az Újsolti bekötő úton. Számítani kell fennakadásra még mindig közműépítési munkálatok miatt, az 52-124-esen a 0-as kilométernél. Aztán az 52-17-esen Szabadszállás Kaskantyú összekötő úton az 5-ös kilométernél is végeznek útkarbantartási munkálatokat, még július 3-áig aktuális a terelés. És az 53-02-esen Izsák-Kiskunfélegyháza összekötő úton a 0-as és a 7-es kilométer között itt is számíthatnak útszűkületre. Hogy még hol, mire? Ha van egyéb tapasztalat, kérem jelezzék. 30-as, 74-74, 777, ez a telefonszámunk. Előre is köszi szépen. Most zenél egyet a Best FM-en George Michael, és meghallgatjuk a Freedom című slágerét.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, az első közös óránk végéhez érünk lassan-lassan, dunai városi hallgatók, és indul a következő felvonás, ami szintén a miénk. A mikrofonnál Molek Csongor hozza még a jó zenéket, és persze a hasznos információkat. Indítja a felvonást mindjárt Shaggy, és szól az Angel.
2: Girl, you're my angel, you're my darling angel, closer than my peeps you are to me, babe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Az alaptörvény módosításához beérkezett észrevételek 95%-a támogatja az országgyűlési képviselők mandátumának maximális időtartamát. Eddig 10 000 válasz érkezett. A javaslat alapján egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig tölthetné be tisztségét. Az előterjesztők szerint a korlátozás a demokratikus megújulást szolgálja, és megelőzi a hatalom bebetonozódását. A véleményeket ma éjfélig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. Új kerékpáros pihenőpont létesült a balatoni Bringa körön. Az északi parti Gyenesdiási Lidóstrandnál elektromos töltőállomás, valamint kert, játszótér és kilátó is helyet kapott. A fejlesztés 3 Balaton felvidéki település közös pályázatának része. A templomok megnyitását kéri a hőség idején a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Székely János felhívta a keresztény közösségek figyelmét arra, hogy a kánikula különösen az idősek, a kisgyerekek, a krónikus betegek és a hajléktalanok egészségét veszélyezteti. A püspök azt szeretné, ha a templomokban bárki megpihenhetne és felfrissülhetne, és akár egy pohár víz, egy pad vagy néhány perc nyugalom várná a betérőket. Extrém meleg várható itthon ezekben a napokban, hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet, emiatt mától harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. Indulnak a Retro Istria Expresszek az Adriára. A járat minden nap a keleti pályaudvarról indul az esti órákban, és másnap éri el a szlovén és a horvát tengerpartot. A MÁV közleménye szerint a legolcsóbb jegye a 6-8 személyes fülkékbe szól, de a 4 vagy 6 tárgyas fekvőhelyes fülkék is megfizethetők és kényelmes alvási lehetőséget biztosítanak. Jegyet a nemzetközi pénztárakban és online is lehet vásárolni, a kutya és kerékpár jegyeket viszont csak személyesen lehet megvenni. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Híreink végén az időjárásról. Többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A 93 egy Best FM-en találkozunk ismét, és kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Remélem a pihenést, a lazulást, a kikapcsolódást betervezték a legtöbben, hát ehhez passzoló felvételekkel jelentkezem még este 6-ig. A nevem Molek Csongor, az első előadó most Shaggy, és szól az Angel című dal.
0: 93 egy Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék itt Dunaújvárosban és a környéken. Üdvözlöm a hallgatókat, az újakat főleg, akik nemrég csatlakoztak hozzánk. Én Molek Csongor vagyok, és nézzük a vasárnapi időjárásról. Jelenleg mit tudunk? Hát folytatódik a túlnyomóan derült napos száraz időjárásunk itt a mi tájegységünkön, mérsékelt, gyenge marad a szélmozgás is, csapadékot pedig nem nagyon mondanak holnapra vasárnapra. Reggel olyan 19-23 fok körül mérünk majd, kicsit frissítő lesz a hajnal szerencsére, délután pedig folytatódik a kánikula 35-39 fokos csúcsértékkel. Ügyeljen mindenki a folyadékbevitelre. Előnyben kell részesíteni még mindig a vizet és az ásványvizet inkább, kedves dunaújvárosi hallgatók. És kerülni kell a cukros, alkoholos, koffeines italokat. Erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. És arra, hogy az UV-sugárzás miatt délelőtt 11 és délután 4 óra között a tűző napon ne nagyon tartózkodjon senki. Mark Morrison felvételét hozom most, meghallgatjuk a Return of the Mac című dalt.

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93.1 West FM, a legjobb zenék. Tudjuk jól, hogy eddig is hőségriasztás volt, és a mai nappal, szombattal már harmadfokú hőségriasztás van érvényben, kedves hallgatók, egészen keddig az ország egész területén. És a leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A nagy melegben fokozottan figyeljünk önmagunkra, és persze a többiekre is, kedves hallgatók. Egy palac kvíz, néhány segítő szó, szükség esetén a mentők hívása akár életet is menthet. És ki kell emelni ismét, hogy ilyenkor rendkívül fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, legyen nálunk mindig ivóvíz. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok viszont növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A szabadtéri programok során pedig készüljünk fel tudatosan a kánikulára, a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot, húzódjunk árnyékba vagy hűtött helyiségbe, és viseljünk világos színű, jól szellőző ruházatot. További tanács, tipp van még fent a dunaiváros.com hírportálon, és akkor következzen egy nyári sláger a C Blocktól, ez a Summertime.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93 egy Best FM-en, folytatjuk együtt még a késő délutánt, lassan-lassan, kedves dunaújvárosi városi hallgatók itt szombaton. Én Molek Csongor vagyok, és észrevették talán, hogy a helyzet azért lazulósabb műsoron belül is, ami a zenéket illeti. A Destiny's Child-dal kezdünk mindjárt, és szól a Survivor.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Köszöntöm Önöket, Cserepkó Judit vagyok, az Oxygen Média hírei következnek. Néhány éven belül teljesítheti Magyarország az euró bevezetésének feltételeit. Erről beszélt Magyar Péter, miután az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével egyeztetett Budapesten. A kormányfő hangsúlyozta, jelenleg az ország egyetlen kritériumnak sem felel meg, amelyek közül az államadóság szintjének csökkentését nevezte a legnehezebben teljesíthetőnek. Hajnalban újabb földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A 4,9-es erősségű földmozgást egyebek között a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Károkról egyelőre nem érkezett jelentés. A dél-amerikai országot szerdán két úgynevezett ikerföldrengés is érte. A legfrissebb adatok szerint a hétközepi földrengésnek legalább 920 áldozata van. Az eltűntek száma meghaladja az 50 ezret. Mától keddig zárva tartanak a Székesfehérvári Szent István Király Múzeum kiállítóhelyei az extrém hős.

0: sértettség miatt, közölte az önkormányzat. A kedre meghirdetett tárlatvezetés is elmarad, a kiállítások szerdától látogathatók. Extrém meleg várható itthon ezekben a napokban, hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet, emiatt mától harmadfokú hőségviasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. Májusban több vendég némileg kevesebb éjszakát töltött el a szálláshelyeken, mint egy évvel korábban. Az 1.800.000-es létszám 2,5%-os növekedést, a csaknem 4 millió éjszakára 0,5%-os csökkenést jelentett 2025 májusához képest, tájékoztatott a KSH. A legnagyobb mértékben 20%-kal Gyulán és környékén nőtt meg a forgalom. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hűség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Így lehet kipróbálni az új MOL Bubit jövő csütörtöktől. Azok tesztelhetnek, akiknek a Budapest Go alkalmazásban érvényes bérletük van, illetve akik tavaly vagy tavaly előtt MOL Bubi bérletet vásároltak. Regisztrálni hétfő reggelig lehet, a tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Híreink végén az időjárásról, többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között változik.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Javult Dunaújváros közbiztonsági helyzetek, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Javult a Dunaújváros közbiztonsági helyzete és kedvezőbbek lettek a közlekedésbiztonsági mutatók is. Dunaújváros önkormányzatának tájékoztatása szerint Törköly László, rendőr alezredes kapitányság vezető a testületi ülésen hangsúlyozta, a város közbiztonsága stabil és szélsőségektől mentes. A beszámoló alapján jelentősen csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Még korábban 195 ilyen esetet vizsgáltak, addig a vizsgált időszakban már csak 119-et, ami közel 40%-os visszaesést jelent. Orosz Csaba, a Közbiztonsági Bizottság elnöke bejelentette, hogy hamarosan megkezdődhet a városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, amely tovább növelheti a lakosság biztonságérzetét, írja a Duna Online. A top 50-es listáról most sikerült elfogni egy veszélyes székesfehérvári késelőt, aki már hosszú ideje bujkált az igazságszolgáltatás elől. A 43 éves nő, aki még 2022-ben késsel támadt kolléganőjére egy gyógyszervizsgáló laboratóriumban, a támadó az öltözőbe csalta áldozatát, bezárta az ajtót, majd gázsprével lefújta, és egy késsel nekirontott. A sértett életét és testi épségét a kollégák gyors közbelépése mentette meg a székesfehérvári késelőtől. A székesfehérvári törvényszék az elkövetőt 4 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte. A mezőfalvi testvértelepülési találkozót július 26-án és 27-én rendezik a Nagyközség általános iskolájának udvarán. A pénteki első nap a hagyományoknak megfelelően a rockzenéjé volt, szombaton tartják meg a falunap és a kulturális kavalkádot. A programban lesz motoros találkozó, zumba és szenior tánc bemutató. 18.45-kor Janicsák Veca koncertje kezdődik, majd a Fehér Hold együttes Komár László emlékestjét láthatja a közönség. 22 órakor lép színpadra DJ Szalai, aki hajnali 1:30-ig biztosítja a muzsikát. Kiegészítő programok, arcfestés, gyerekjátszóház, légvár, happarti és limuzin bemutató. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után, a Fejér vármegyéből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. Végül a várható időjárásról, alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep, felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge mérsékelt marad a szél, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel. Kora reggelre 14 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép késő délután, sőt a legszebbet szombatra mindenkinek, aki velünk tart itt a 93.1 West FM-en. Dunaújvárosból vagy a környékünkről, az új hallgatókat is tisztelettel köszöntöm. A mikrofon mögött Molek Csongor, de már csak ebben az órában játszom a kedvenc dalokat, olyanokat, mint a Destiny's Child előadásában most. A Survivor.
1: 93.1 West FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en, és végzik a nyári szezonban is az útkarbantartási munkálatokat itt a környékünkön, kedves dunaújvárosi közlekedők. Kátyúznak például az 5203-ason, utómunkálatok miatt útszűkület érvényben lehet Kiskunlacháza-Izsák összekötő úton, a 20-as és a 40-es kilométer között. Aztán Kulcsi bekötő út az 51-122-esen az elején, a 0-1-es kilométernél félpályás leszárás van érvényben. Kérem jelezzék, ha lenne egyéb tapasztalat. Utakkal kapcsolatban 0630 74 74 777, ez a telefonszámunk már évek óta. Előre is kösz szépen. Alice DJ nagyslágere következik eredetiben, nem remixben, ez a Better Off Alone.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

Ez itt a 93 egy Best FM, a legjobb zenék. Kedves hallgatók, a Dunaújvárosi Vegyeskar évadzárójáról beszélünk egy kicsit, ugyanis remek repertoár, szép koncertpillanatok sora, ez is jellemezte. Ráadásul újabb merész kilépés a komfortzónából a Gobé Folkside alakulatával és Várajáron közreműködésével. Szép évadzárónak tapsolhatott a közönség, a Városháza C-szárnya zsúfolásig telt rendezvénytermében még péntek este. Múlt hétről van szó egyébként. A két karnaggyal, Könyves Ágnes és Kurusz Gergely dirigálásával dolgozó együttes pedig szépen ívelő műsorral lepte meg a közönséget, a nagy kedvencek mellett megszólaltatva ritkán hallható kortárs egyházzenei darabokat is, ugyanakkor egyértelműen a könnyed világi dallamok dominanciájával. És ahogy említettem, a pénteki koncert fontos közreműködőjeként lépett a közönség elé Várajáron, a városunkból elszármazott előadó, ugyan a Gobé zenekart is erősíti, viszont a népzenei formációnak nem tagja, szólistaként bemutatkozott. Hogy hogyan? A beszámolóból kiderül. Fotókat is találnak a dunaújváros.com hírportálon. Justin Timberlake zenél most, és tőle szól a Like I Love You. Just something about you. We are looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

93.1 Best FM, a legjobb zenék itt Dunaújvárosban is a vonzás körzetben. Én búcsúzom szombatra lassan, Joe Baccio felvételével ez a Funky Groove című dal. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, az előző 3 órára főleg, és azt a csapat nevében, hogy velünk vannak folyamatosan. Holnap, vasárnap, délután 3-tól ismét miénk a pálya. Hozom majd a jó zenéket, és remélem, hogy találkozunk, kedves dunaújvárosi hallgatók. Molek Csongort hallották, a legszebb hétvégét mindenkinek. Maradjanak a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Javult Dunaújváros közbiztonsági helyzete, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Javult a Dunaújváros közbiztonsági helyzete és kedvezőbbek lettek a közlekedésbiztonsági mutatók is. Dunaújváros önkormányzatának tájékoztatása szerint Törköly László, rendőr alezredes kapitányság vezető a testületi ülésen hangsúlyozta, a város közbiztonsága stabil és szélsőségektől mentes. A beszámoló alapján jelentősen csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma. Még korábban 195 ilyen esetet vizsgáltak, addig a vizsgált időszakban már csak 119-et, ami közel 40%-os visszaesést jelent. Orosz Csaba, a Közbiztonsági Bizottság elnöke bejelentette, hogy hamarosan megkezdődhet a városi térfigyelő kamerarendszer fejlesztése, amely tovább növelheti a lakosság biztonságérzetét, írja a Duna Online. A mezőfalvi testvértelepülési találkozót július 26-án és 27-én rendezik a Nagyközség általános iskolájának udvarán. A pénteki első nap a hagyományoknak megfelelően a rockzenéjé volt, szombaton tartják meg a falunap és a kulturális kavalkádot. A programban lesz motoros találkozó, zumba és szenior tánc bemutató. 18.45-kor Janicsák Veca koncertje kezdődik, majd a Fehér Hold együttes Komár László emlékestjét láthatja a közönség. 22 órakor lép színpadra DJ Szalai, aki hajnali fél kettőig biztosítja muzsikát. Kiegészítő programok, arcfestés, gyerekjátszóház, légvár, happarti és limuzin bemutató. Szomorú hírt közölt a közkedvelt Fejérvár megyei kirándulóhely. Június végétől ugyanis hónapokra bezár az Alcsúti Arborétum, a tervek szerint csak szeptemberben fog majd kinyitni a nagy közönség számára. Az Alcsúti Arborétum közösségi oldalán technikai okokra hivatkozik. Hozzátették, ebből kifolyólag a rendkívül népszerű Szent János Bogár séták az idei szezonban teljesen elmaradnak. A részletekkel kapcsolatban a későbbiekben ígértek tájékoztatást, írja a FEOL. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után, a Fejérvár megyéből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. Holnap tovább fokozódik a hőség a napos időben, a legmelegebb órákban 36-41 fokot mutathat a hőmérő. A hajnal is egyre kevesebb helyen hoz némi felfrissülést, sokfelé trópusi éjszaka, vagyis 20 fok felett alakulnak majd a minimumok az ország nagy részén. Csapadék ezen a napon sem várható, a déli délkeleti szelet több helyen kísérhetik élénk széllökések.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Ritkán számíthatunk majd frissítő záporokra, ellenőrzi a sinek hőmérsékletét a kánikulában a MÁV, asztalos műhely éget le Sziget-Szent Miklóson. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell felkészülnünk idén nyáron az előrejelzések szerint, figyelmeztet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, ez a teljes élővilágot komoly kihívások elé állítja. Rámutatott, összefogással, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Azt kérte, a forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. A kisállatok számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Folyamatos

0: Pontosan ellenőrzi a hőségben a vasúti pálya állapotát és a sinek hőmérsékletét a MÁV és a GYESEV. Az extrém időjárás miatt több vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon a legmelegebb órákban palackos vizet osztanak, írta a kormány.hu. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos fejlesztést valósítottak meg. Hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt, arról Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese beszélt rádiónknak.
1: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány. Kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodjászban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
0: Teljes terjedelmében égett egy asztalos műhely Sziget-Szent Miklóson. A lángok egy kigyulladt autóról terjedtek át az épületre. Szerencsére senki nem volt bent. Holnap a napsütés mellett ugyan megjelenhet néhány felhő az égen, de ezek nem sok esőt hoznak, elvétve jöhet zápor. 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn, kedden sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk, viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Ha nem lenne olyan bazi nehéz egy lemeztáska, akkor esküszöm, én mind a mai napig bakelitről játszanék a bulikban, de hát nem lehet megtenni. De azért ilyenkor szombatonként kivételt teszünk. Pörögnek a fekete lemezek, amelyeken a legkitűnőbb fekete zenék szólnak 120 percen keresztül. 6-től 7-ig én White Boy 7-től Slim Fit a lemezjátszók mögött. Hip-hop és R&B mostantól 2 órán át itt a Besten. Én túl a Night Shift.

Facebook, Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infók érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infókuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 0625 55 55 155.

Magic Mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Az is van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Magic lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: Minden megszakítás nélkül. Ez a Night Shift Vibe Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Hip-hop és R&B még 60 percen át itt a Besten. A következő órában Slim Fit áll a lemezjátszók mögött. Pár perc múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova. Like...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Felcsaptak a lángok a garázsban. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. Tűz keletkezett Dunaújvárosban a Szilágyi Erzsébet úton. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy mintegy 50 négyzetméteres garázs tetőszerkezete gyulladt ki. A helyszínen a Dunaújvárosi hivatásos tűzoltók vonultak, akik három vízsugár segítségével rövid idő alatt megfékezték a lángokat. A tűz tovább terjedését sikerült megakadályozni. A tűzeset körülményeit vizsgálják. Arról egyelőre nem érkezett információ, hogy történt-e személyi sérülés, vagy mekkora anyagi kár keletkezett, írja a Duna Online. A mezőfalvi testvértelepülési találkozót július 26-án és 27-én rendezik a Nagyközség általános iskolájának udvarán. A pénteki első nap a hagyományoknak megfelelően a rockzenéjé volt, szombaton tartják meg a falunap és a kulturális kavalkádot. A programban lesz motoros találkozó, zumba és szenior tánc bemutató. 18:45-kor Janicsák Veca koncertje kezdődik, majd a Fehér Hold együttes Komár László emlékestjét láthatja a közönség. 22 órakor lép színpadra DJ Szalai, aki hajnali fél kettőig biztosítja muzsikát. Kiegészítő programok, arcfestés, gyerekjátszóház, légvár, habparti és limuzin bemutató. Szomorú hírt közölt a közkedvelt Fehérvár megyei kirándulóhely. Június végétől ugyanis hónapokra bezár az Alcsúti Arborétum. A tervek szerint csak szeptemberben fog majd kinyitni a nagy közönség számára. Az Alcsúti Arborétum közösségi oldalán technikai okokra hivatkozik. Hozzátették, ebből kifolyólag a rendkívül népszerű Szent János Bogár séták az idei szezonban teljesen elmaradnak. A részletekkel kapcsolatban a későbbiekben ígértek tájékoztatást, írja a FEOL. Július 1-től terméktípusonként 3 euró vámot kell fizetni az Európai Unión kívülről rendelt, kisebb értékű csomagok után, a Fehérvár megyéből rendelt csomagok után is. A NAV szóvivője elmondta, hogy az intézkedés a logisztikai cégek, vámügynökök számára jelent feladatot, a vásárlókat technikai szempontból nem érinti, az árakra ugyanakkor már most is hatással lehet. A tudatos, takarékos vízhasználatra figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség az extrém meleg idő miatt itt Fehérvár megyében is. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak,

0: hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet. Hozzátették, hogy a víziközmű szolgáltatók folyamatosan dolgoznak azon, hogy fenntartsák a vízszolgáltatás biztonságát. Végül a várható időjárásról, alig lesz felhő az égen, a perzselő napsütésé lesz a főszerep. Felfrissülést hozó csapadék sehol sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a szél, csak néhol élénkülhet meg átmeneti jelleggel. Kora reggelre 14 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet, majd a napközben 35 és 40 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: Hírek a Best FM-en. Óvatosságot kérnek a hőségben a fesztiválozóktól. Rövidített ügyfélfogadás lesz a klíma nélküli NAV ügyfélszolgálatokon. Kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Óvatosságra int a hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte, aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyerekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Aki mégis útnak indul, vigyen magával elegendő vizet, keresse az árnyékot és figyeljen a többiekre is. Hétvégére egyébként mintegy 15 olyan rendezvényt terveztek, ahol több mint 5000 résztvevőre számítanak. Az események szervezőit az extrém meleg miatt körültekintésre, ivóvíz és pihenőhelyek biztosítására, illetve fokozott egészségügyi készenlétre kérték. Rövidebb ideig tartanak nyitva hét elején a NAV klíma nélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Hétfőn és kedden az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. A személyes ügyintézést választók egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek a kinti extrém hőség után. Az adóhivatal ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy ügyfélportálján szinte minden adóügyet elintézhetünk elektronikusan. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. A 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznevelési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkoholtartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldalán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
1: Napsütés, forróság, legfeljebb néhány gomoly felhő, alig lengedező szél. Holnapra is ez a kínálat. Délutánra 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz, napos kánikula, hajnalra is csak 17-22 fokig hűl le a levegő. Napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden érkezhetnek gomoly felhők, és néhol rövid időre felfrissítheti a levegőt egy-egy zápor, zivatar, a hőség viszont kitart.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Hát és aztán a Gabriel Iglesiasról meg aztán jól nem is mondtál semmit végül.
6: Hát mert szavam elállt.
5: De hogy hallom, neki is szegénynek.
6: Igen,
5: picit
6: igen,
5: beájult.
6: Mert nem beájult, csak rosszul lett, hogy ő kettes típusú diabéteses, és rosszul lett, azt mondta, hogy túl sok volt a gulyás.
5: Az elő szokott fordulni, de jó volt?
6: Jó volt, óriási volt, hihetetlen volt, imádtam.
5: Turné? Most egyébként?
6: Igen, európai turné részeként, az 1976 című, ugye.
5: Akkor
6: most, igen, most 50 éve.
5: Azt a becser 700-et.
6: Így.
5: Hogy a Slimfit hány éves, azt most ne firtassuk. Gabriel Iglesias egyébként egy nagyon jó stand-upos. A Slimfit meg egy borzasztó jó DJ, aki hip-hopot és R&B-t fog játszani a következő órában itt a Besten a Nácsik.
6: Borzasztó van. Sziasztok!
4: A legjobb zenék

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A lemezjátszóknál Slim Fit. Slim Fit.
1: Hát a Prez Michelnek szerintem most a következő 14 évre ez a célkitűzés, nem? Staying alive.
2: Olyan gonosz vagy, mindig olyan negatív vagy velük.
1: Abszolút nem, sőt, hát és hogyha valaki pozitívan áll ez az egész történet, az ő már elkezdte a büntetését, nem is tudom, május elején kellett bevonulnia, de hogy az ügyvédek azok még mindig mennek és nyomják, és hogy hát ők fellebeznek és a többi, reménykednek itt még elnöki kegyelemben, de hát a remény hal meg utoljára.
2: Trump és egy színes bőrű amerikai.
1: Hát figyelj, hát nézd, Kanyéval is óriási spamba van.
2: Addig, amíg haszna van belőle.
1: Hát jó, ez már legyen az ő problémájuk.

0: Slim-szét.
1: Ó, Ameri take control. Na, picit messziről fogok indulni, de aztán végül aztán kiukadunk, ahova szeretnénk. Pussycat Dolls.
2: Igen.
1: Ugye öten voltak, most összeálltak hárman, úgyhogy benne van a Nicole Scherzinger ebbe a hármasba. Mert mindig azt mondták, hogy a Nicole Scherzinger, ez a Pussycat Dolls Victoria Beckham-je. Tehát ajátok, ő volt mindig a kerékkötője annak, hogy összeálljon a csapat. Mert ugye a Spice Girls-nél is ugye a Victoria Beckham az, aki miatt nem tud összeállni. Na minden is valahogy úgy alakult, hogy akkor ebből az ötből hárman vannak. Abban benne maradt a Nicole Scherzinger. Világkörüli turné, igen, az annyira nem vették a jegyeket Észak-Amerikába, hogy a komplet észak-amerikai turnét lefújták.
2: Ne csináld!
1: Viszont Európában jönnek szeptembertől. Oh. És ami még érdekes, és hát a Hanyával is beszéltem kedden, és majd mondom mindjárt, hogy miért az Amerinél jutott az eszembe, hogy viszont az előzenekart, aki Amerikában lett volna, hozzák magával.
2: Magukkal.
1: Vagy magukkal, bocsánat, igen. Uh-huh. Lil Kim.
2: Oh.
1: Na, és én ezt vetettem fel a Hangyának, hogyha van egy ilyen ízig-vérig amerikai zenekar, produktum, stb. Meg egy ilyen ízig-vérig amerikai rapper, mint a Lil Kim, ami igen. Amerikában nem megy annyira, hogy nem vesznek rá egyet, hogy akkor az Európába menni fog?
2: Már csak azért is, mert hogy mikor volt Pussycat Dolls utoljára Európában.
1: Oké, de mondjuk, ha mondjuk csak a Spice Girls mellé teszed mondjuk őket ismertségben, hírességben, slágerek számában, kötődésben, hogy tehát mondjuk egy brit csaj csapathoz talán jobban tudnál itt Európába kötődni.
2: Igen.
1: És Hangyával ugyanezt beszéltük, hogy ez, és ő is azt mondta, hogy mert hogy szerinte igen, hogy Amerika meg hogy ez el fogja vinni. És a Lil Kimmel kapcsolatban is ez volt a kérdés, hogy a Lil Kim ment itt akkor át Európában, hogy ő egy húzónév legyen? Mert én azt mondtam, hogy...
2: Azt mondom, hogy a szcénában igen.
1: Oké, a szcéna meg fog tudni tölteni stadionokat? Mert hogy ők ilyen tizenezres arénákba mennek.
2: Figyelj!
1: És bocsánat, csak szabad ne felejtsd, hogy a Lil Kimmel kapcsolatban is az volt, mert azt mondta a Hangya, hogy persze meg, hogy ez, és mondom, figyelj, van talán olyan már a zenitjén szépen fogalmazva túl lévő énekesnő, rapper, aki ugyanúgy beférne a Pussycat Dolls elé, és talán jobban ismerik, vagy jobban elfogadják itt Európába.
2: Jó, akkor onnan megyek most neki, okay, hogy van a Glitch Mob nevezetű formáció, emlékszel, én nagyon szerettem volna őket élőben meghallgatni az akváriumban, és a komplett európai turnét lemondták az angol fellépésük után, mert hogy nem merték az európaiak bevállalni azt a buktát, hogy nem fognak elmenni az emberek.
1: De ez valami előzetes felmérés alapján nem lehetett volna ki matekozni, hogy van-e rájuk kereslet, vagy nincs?
2: Nem tudom. Szerintem mindenki úgy volt vele, hogy jöjjenek, akkor eladjuk a jegyeket, meg tök jó lesz, és szerintem annyira nem fogytak a jegyek, hogy az utolsó pillanatban mindenki behúzta a kéziféket, vagy mit tudom én, behúzták öten a kéziféket, és a maradék háromra már nem jöttek el a srácok. És van ennek egy ilyen hasonló hátsó zöngése?
1: Én is akartam a Hanyát meggyőzni, csak én is kíváncsi voltam, mert szerintem, ha az Amerikában ekkora bukta, én nem hiszem, hogy akkor majd Európában özönleni fognak az emberek 10 ezer számra.
2: De azon is meg vagyok lepülve, hogy Amerikában ez bukta.
1: Figyelj, szerintem addig húzták, halasztották, hogy már az amerikaiak is azt mondták, hogy jó, figyelj, pusziket, hagyjál már.
2: Mert még ha egy basztaránkt hoznak magukkal, akkor még talán az ember elgondolkozik rajta, igen.
1: Hát mert azt még el tudom képzelni, hogy jelten, nem is tudom, Missy Elliott volt most tavaly előtt turnén, és ott a basztaránkzott az előzenekar, szóval azt mondjuk, azt a kombót ugye azért el tudom képzelni, hogy az Európa is megindulna rá. De mi ketten mindenféleképpen?
2: Azt

0: A Best FM-en.
1: Na és a háromszor megtöltött Stade de France megvan?
2: Még egyszer?
1: David Guetta a 80 ezer stadiont? Csütörtök, szombat, rakta?
2: Jó, meg a Metallica nálunk a... Azért. A, mi az Puskás?
1: Puskás, kétszer. Jó, de azért na. Szóval azért David Guetta egy 80 ezer stadiont háromszor egymás után rogyra rak.
2: Ha szerencsétlen Avicii élne, még ő is megtenné.
1: Ez így van. Jó, most nem versenyez, csak hogy milyen jó arc volt a Guetta egyébként, hogy én tele tűzdelte ugye minden napra más-más világsztárt, és ez a szombatra azért a Black Eyed Peas egy ponton így megjelent előtte egy a diszkos pultnál. Szóval azért, és ami külön jó fej volt, hogy nem csak a közös dalokat játszották, tehát hogy játszottak Pampitot is, ha már.
2: De jó.
1: Szóval jó fej
2: és
1: volt.
2: És ott volt a Fergie.
1: Nem, na annyira nem.
2: Ezzel nem vagyok meglepődve.
1: Ez, igen, ezt picit sajnálom, legalább annyira sajnálnám, hogyha te jövő szombaton nem lennél itt, de legyél.
2: De itt leszek.
1: Jó van, várunk vissza szeretettel.
2: Jó, és azt még ne felejtsük el, hogy www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com per DJ Slim Fitun, és aki még teheti, az most jöjjön utánam a Petőfi lábához.
1: Jaj, eljöttél onnan és mész vissza.
2: Így van, megyek vissza a Petőfi lábához, illetve jövő héten szombaton a Szabadsághíd, ugye? Széchenyi Lánchíd lábánál.
1: Nem tudom, biológiában nagyon rossz volt.
2: Így van. Ahol az oroszlánok vannak.
1: Ja, az. Igen. Akkor az a... Mi az? Hát az... Városliget, állatkert.
2: Majdnem sikerült.
1: Szabikát, köszi. Csá.
2: Köszi, csáó.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kiszámíthatóbb életpálya várhat a rendvédelemben dolgozókra. Tovább terjed az Ebola Kongóban. Nem enyhül a forróság a következő napokban sem. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Összesen 173 új rendvédelmi tiszt tett esküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ünnepségén Budapesten. A Ludovikán rendezett tisztabatón a miniszterelnök azt mondta, az egyenruha a hazát szolgálja, nem a hatalmat. Magyar Péter arra kérte a végzős hallgatókat, hogy mindig a törvényhez maradjanak hűek, és legyen bátorságuk fellépni a visszaélésekkel szemben. Hozzátette, a kormány jobb bérekkel, korszerű felszereléssel és kiszámítható életpályával szeretné megbecsülni a rendvédelemben dolgozókat. A rendkívüli hőség miatt már több Pest vármegyei településen is takarékos vízhasználatra kérik a lakókat. Erdőkertesen, Őrbottyánban, Veresegyházon és Szadán is intézkedéseket vezettek be a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Van, ahol csak kérik a lakókat, hogy spóroljanak a vízzel, máshol viszont napközben már tilos tömlővel locsolni, autót mosni vagy medencét tölteni az ivóvízhálózatról. A legnagyobb hőségben sem pihennek a méhek. Ezekben a napokban is gyűjtik a nektárt, miközben a kaptár hőmérsékletének szabályozásáról is gondoskodnak. Tudtuk meg Bros Pétertől, a Magyarországos Méhészeti Egyesület elnökétől.
2: Most a napraforgó virágzása, ami körülbelül július 1-én szokott kezdődni, az úgynevezett nyári mélegelőkön vannak a méhek, mondok néhány növényt, szelidgesztenye, kislevelű, nagylevelű hárs, majd lassan nyílik az ezüsthárs, facélia, ugye a mézontófű, mustár, olajretek. Itt a méhészek megpróbálnak olyan mélegelőt keresni, hogy a méhek virágporral töltődjenek fel, de a kaptár is megteljen mézzel.
1: Tovább terjed az Ebola a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Már több mint 1200 fertőzöttet tartanak nyilván, a halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 300-at. Az egészségügyi hatóságok szerint a járványt egy olyan vírustörzs okozta, amely ellen nincs jóváhagyott védőoltás vagy gyógyszer. A fertőzés időközben a szomszédos Ugandában is megjelent. Holnap a napsütés mellett ugyan megjelenhet néhány felhő az égen, de ezek nem sok esőt hoznak, elvétve jöhet zápor. 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn, kedden sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk, viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jó van, remélem mindenki kiélvezi a kánikulát, így vagy úgy vagy amúgy, és remélem, hogy nagyon sokan itt vannak, hogy elbúcsúzzunk ettől a csodálatos nyári naptól. A Shapeshifters kezd, ez a Back to Basics.
3: Nagyon ez a Night Shift.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. My soul, sisters, let me hear ya.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, hogy mindenki meghallgatja, és remélem, hogy mindenki meghallja azokat a tanácsokat, ami mindenhonnan folyik ilyenkor, amikor kánikula van, az ember elindul jobbra-balra, erre-arra, amarra, és hát általában belefut egy dugóba. Na most, hogyha van nálunk elég víz, az autó tele van tankolva, és megterveztük az útvonalat, akkor olyan nagy probléma nem történhet. Viszont, hogyha ezek az előkészületek nincsenek meg, hát akkor van amúgy, hát szó szerint ilyen fejvakarás, hogy most aztán mit csináljunk, úgyhogy mindenki, de tényleg mindenki legyen olyan kedves, bárhova megy, főleg a Balaton felé Budapestről, az M7-es majdnem minden nap bedugul, úgyhogy léci, legyen nálatok víz, legyen a kocsiba elég üzemanyag, és még sorolhatnám. Jó, köszönöm szépen előre is. Heavy D and the Boys, Now That We Found Love, ezzel megyünk tovább.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az ember azt gondolná, hogyha folyamatosan azt hallja a rádióban, a hírekben, meg a tévében, meg mindenhol, hogy ilyen melegbe nem szabad kisgyermeket, vagy egyszerűen gyermeket, vagy kiskutyát, kisállatot tartani az autóban, akkor, hogyha mondjuk beugrunk a boltba, akár csak pár percre, akkor az az emberekhez így megérkezik. De mégis valahogy ez így elmarad, úgyhogy még egyszer nagyon vigyázzunk egymásra, nagyon vigyázzunk a kisgyerekekre, az idősekre és a házi állatokra. Tehát arra kérnék mindenkit, hogyha van otthon mondjuk kutya, akkor ne délbe vigye lesétálni, amikor mondjuk olyan 60 fokos az aszfalt, hanem hajnalba, meg így már szürkületkor este. A többit pedig valahogy oldja meg, hiszen rommá égeti a kisállatának a lábát. Jó, ez ilyen mondjuk úgy, hogy felhívás, vagy egy egyszerű kis szívességkérés tőlem, Big Fabi Tomitól, a Bikitől. A folytatásban pedig jön nálunk Denzel, ez a Pump It Up.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és az előbbi ebben nagyjából elmondtam mindent, ami így a kánikulára vonatkozik, úgyhogy mehetünk vissza a zenékhez. És érkezik most egy olyan kis lemez, ami elképesztő sikert aratott. Az Egyesült Államokban 7 héten át vezette a Billboard Hot 100-as slágerlistát, ezzel az év egyik legmeghatározóbb dala lett, ráadásul az Egyesült Királyságban a 3. helyig jutott. A felvételért pedig Janet Jackson megkapta az 5. Grammy díját is a legjobb dance felvétel kategóriában. Ez kérem szépen az All For You.

akkorává válik egy dal, egy sláger, hogy szó szerint divatot teremt, hiszen anno a crisscrossos srácok fordítva hátulról előre viselték a ruháikat, amit a fiatalok milliói utánoztak a 90-es évek elején. Az meg maga a dal pikantériája, hogy zenetörténelmet írt azzal, hogy 8 hétig vezette a Billboard Hot 100-as listát Amerikában, soha egyetlen rap dal azelőtt nem csinálta ezt meg. Ez crisscross és a Jump!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hőség ellenőrzi a sínek hőmérsékletét a vasúttársaság. A kánikula nem múlik, holnap is jó meleg lesz. Rekordforgalomra készülnek Ferihegyen. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli hosszantartó hőhullámokra kell felkészülnünk idén nyáron az előrejelzések szerint, figyelmeztet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, ez a teljes élővilágot komoly kihívások elé állítja. Rámutatott,

0: összefogással, a vízkészletek tudatos használatával, a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásával mindannyian tehetünk környezetünk védelméért. Azt kérte, a forróságban fokozottan figyeljünk az egyedül élő idős rokonokra, szomszédokra, valamint házi kedvenceinkre is. A kisállatok számára a forró aszfalt vagy egy zárt autó percek alatt életveszélyes helyzetet teremthet. Folyamatosan ellenőrzi a hőségben a vasúti pálya állapotát és a sinek hőmérsékletét a MÁV és a GYESEV. Az extrém időjárás miatt több vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon a legmelegebb órákban palackos vizet osztanak, írta a kormány.hu. Minden eddiginél nagyobb forgalomra készül a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér. Az utasok zökkenőmentes kiszolgálása érdekében számos fejlesztést valósítottak meg. Hogy mire érdemes figyelni az indulás előtt, arról Valentinyi Katalin, a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettese beszélt rádiónknak.
1: Azt javasoljuk a nyári időszakban is, hogy 2-2,5 órával előbb érkezzenek meg az utasaink a repülőtérre a torlódás elkerülése érdekében. Nagyon fontos, hogy minden információval tisztában legyünk, szükséges-e útlevél vagy elég a személyigazolvány. Kérnek vízumot, egyéb engedélyt, ami a beutazáshoz szükséges. Sokan online becsekkolnak a járatukra, akkor rendelkezésünkre áll a beszállókártya, akár telefonon, akár kinyomtatva, és ezzel már a repülőtéri folyamatok is könnyebbek tudnak lenni. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami nálunk lehet a kézipodjázban, és mi az, amit fel kell adnunk, vagy akár itthon kell hagynunk.
0: Teljes terjedelmében égett egy asztalos műhely Sziget-Szent Miklóson. A lángok egy kigyulladt autóról terjedtek át az épületre. Szerencsére senki nem volt bent. Napsütés, forróság, legfeljebb néhány gomoly felhő, alig lengedező szél. Holnapra is ez a kínálat. Délutánra 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn sem jön enyhülés, marad a száraz, napos kánikula, hajnalra is csak 17-22 fokig hűl le a levegő. Napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedden érkezhetnek gomoly felhők, és néhol rövid időre felfrissítheti a levegőt egy-egy zápor, zivatar, a hőség viszont kitart.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, remélem mindenki jól van, jól telik az este, és a férfiak, na meg a nők is felkészültek arra, hogy 2 óra múlva indul a VB1 bizonyos meccsen, addig is viszont jönnek a legjobb zenék, most a Gorillaz kezd nálunk, ez a Dare!
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan dal a Spice Girls életéből, ami történelmi pillanatot jelölt, mégpedig azt, hogy ez volt a csapat első olyan dala, amely nem ért el az első helyet az Egyesült Királyságban. Hogy miért? Mert ebben az időben debütált a Run DMC It's Like That című gigantikus remixe is, és hát ez akkor úgy látszik, hogy verhetetlennek tűnt. Attól függetlenül szerintem egy második helyes sem lehettek annyira nagyon nem kibékülve a Spice Girls-ös csajok. Jön tőlük azt!

Best FM a legjobb zenék. Micsoda fejtörést okozhatott annó Kylie Minogue-nak azt, hogy a következő slágert, aminek az a címe, hogy In Your Eyes, késleltetni kellett Európában. Pontosabban el kellett csúsztatni a kiadásának az időpontját, mert az előző slágere, a Can't Get You Out of My Head, akkora nagy durranás volt, hogy az emberek egyszerűen nem akarták elengedni, és úgy döntöttek annó a producerek meg a kiadók, hogy késleltetni kell a dalt, mert hogy ne oltsa ki az egyik a másikat. Fú, de tényleg micsoda, de micsoda nehézségek. Ejnye, bejnye. Na, Kylie Minogue, In Your Eyes, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha azt mondom, hogy Planet Funk Chase the Sun, az lehet, hogy van pár ember, akinek nem mond olyan sok mindent. De hogyha azt mondom, hogy az a dal, amit a darts versenyeken, főleg karácsony környékén, 180-oknál, meg eredményhirdetéseknél, meg legvégeken hallhatunk, akkor mindenkinek beugrik, hogy miről van szó. Hát erről, Planet Funk Chase the Sun most indul, hol? Hát persze, hogy a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rövidített ügyfélfogadás lesz a NAV-nál a klímanélküli ügyfélszolgálatokon. A reklámszabályok betartását vizsgálják a fogyasztóvédők. Kitart a kánikula. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Óvatosságra int a hőség miatt az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt kérte, aki szabadtéri tömegrendezvényre készül, indulás előtt mérje fel, hogyan viseli a nagy meleget. Különösen az időseknek, a kisgyerekeknek, a várandósoknak és a krónikus betegeknek javasolja, hogy lehetőség szerint kerüljék a hosszabb szabadtéri programokat. Aki mégis útnak indul, vigyen magával elegendő vizet, keresse az árnyékot és figyeljen a többiekre is. Rövidebb ideig tartanak nyitva hét elején a NAV klímanélküli ügyfélszolgálatai a kánikula miatt. Hétfőn és kedden az érintett helyeken csak délig fogadják az ügyfeleket. Ahol működik a légkondi, ott nem lesz változás. A személyes ügyintézést választók egyúttal meg is pihenhetnek, lehűlhetnek a kinti extrém hőség után. Az adóhivatal ugyanakkor emlékeztetett

0: tetett arra, hogy ügyfélportálján szinte minden adóügyet elintézhetünk elektronikusan. A reklámszabályok betartását vizsgálja a fogyasztóvédelem. A korábbi évekhez hasonlóan célzott ellenőrzések zajlanak. A cél az előírások következetes betartása és a tisztességes piaci tájékoztatás erősítése, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
1: Rengeteg reklámmal találkozunk a mindennapok során, ezért ezeket folyamatosan vizsgálnunk kell. A vizsgálatok fókuszában egyébként az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálatára elsősorban. Ugye 200 méteres szabály betartása, a Magyarul Köznyelverési Intézménytől, Egészségügyi Intézménytől 200 méteren belül nem lehet alkohol tartalmú reklám, illetőleg címoldalon, sajtótermék vagy internetes oldal címoldalán sem lehet alkoholt reklámozni. Tavaly év is a tapasztalatok is egyébként a nagyon kevés 2%-os kifogásolás elsősorban ezekkel kapcsolatban merült fel.
0: Súlyos baleset történt a 3-as főúton, két autó frontálisan ütközött délután Bükk-Kábránynál. Két gyerek és két felnőtt a helyszínen meghalt. Egy gyereket és egy felnőttet újraélesztés után életveszélyes állapotban vittek kórházba a mentők. Holnap a napsütés mellett ugyan megjelenhet néhány felhő az égen, de ezek nem sok esőt hoznak, elvétve jöhet zápor. 35 és 40 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn, kedden sem jön enyhülés, marad a száraz napos kánikula, napközben többfelé 40 fok körüli értékeket mérhetünk, kedden talán érkezhet egy-egy frissítő zápor. Szerdán még mindig sok napsütés és 32-38 fok vár ránk, viszont már gyakrabban alakulhatnak ki záporok, zivatarok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat éjszakát vagy estét, kinek hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az idő egy picit kezd már úgy kellemesebb lenni, lehűlni, viszont nálunk a zenék hát szó szerint felperzselik a vérünket. Jön Sonic és a Sky.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap, azaz június 28-án Levente és Irén névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Erinákat, a Gyulákat, a Hektorokat, az Iringókat, a Laurákat, a Laurettákat és a Lioneleket is, úgyhogy Lionel Messi és Harsanyi Levente, nagyon, de nagyon boldog névnapot kívánok így előre is, mindenki más pedig tudja, hogyha hallottátok mondjuk egy családtag vagy egy ismerős nevét, akkor holnap reggel az legyen az első dolog, hogy felköszöntetek őket egy SMS vagy éppen egy telefonhívás erejéig. Na, viszont Dezirével megyünk tovább, jön a Gádöbi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik egy feldolgozás, amiknek nem nagyon vagyok a híve, viszont ez nagyon jól sikerült. Az alapját a hollywoodi színész komikus Eddie Murphy 1985-ös azonos című funk pop világslágere ihlette, Party All The Time, amelyet eredetileg Rick James írt és producerált, aztán Sharam fogta Eddie Murphy jellegzetes énekét, és egy sötétebb, lüktetőbb, ilyen éjszakai klub környezetbe helyezte, de azért a komikus helyzeteket és a komikus dallamokat megtartotta. Nagyon jól sikerült. Jön Sharam és a Party All The Time!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalt az egész csapat írta, ami nem más, mint a No Doubt, és a hangulatát, a hangzását a Return of the Saturn turnéjuk során szerzett élmények inspirálták. Ebből született a Hey Baby, hát elég komoly turné lehetett, mert a dal, hát nagyon komoly sláger volt.

Jó, hogy ne átsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és örömmel jelentem, hogy elindul a szombat utolsó órája, telepakolva jobbnál jobb zenékkel, úgyhogy egy ideig alvásról szó sem lehet. Az isteni George Michael kezd, ez kérem szépen az Amazing.
1: Ez a Night Shift

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nézzük meg, hogy mit tartogat számunkra a holnapi nap időjárása, ami ugyebár pár perc múlva elindul. Na kérem szépen, 24 fokra ébredünk, az komoly, 38 lesz napközben, az is nagyon komoly, és még pár plusz adalék, gyengén felhős lesz az égbolt, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy leégetünk, mint hogyha nincs felhő az égen, plusz kánikulát jeleznek mondjuk 38, 37, 39 foknál, szerintem ezt annyira nem kell elmondani, mert érezzük. De ezt vártuk, és ezért jó a nyár, tessék valami vízparton eltengetni az időt, és akkor nincs olyan nagy probléma, csak vigyázni a folyadékbevitellel, na meg persze a napvédőkrémek használatával. És ennyi, nálunk pedig most érkezik a There She Goes.

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyek, urak, Kolbi Kályát az elsők között volt, akik a közösségi médiának köszönhetően lettek világhírűek, miután feltöntötte a következő dat, ami nem más, mint a Bubbly, a MySpace oldalára. Az organikus hallgatottságnak köszönhetően az akkori legnépszerűbb független előadóvá vált a platformon, ami aztán egyenes utat vezetett a világ egyik legnagyobb kiadójánál egy nagyon szaftos lemezszerződéshez. Na, hát ennyi, így kell csinálni. Jön a Bubbly.

0: You make me smile, even just for a while.
1: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország. Na kérem szépen, tudjátok nagyon jól mi a dolgotok, megkeresni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni ezeket az oldalakat. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. A folytatásban pedig jön nálunk Neo, ez a Because of You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és hát kitartást a holnapi meleghez. Szerintem azért mindenki fel fogja magát valahogy találni. Egy a lényeg, hogy holnap este 8-kor találkozunk. Ja meg, hogy én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. És persze mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak ma.